0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Szintet lép az akkugyárak ellenőrzése. Vonatra terelnék az autósokat Szlovákiában. X-es meccsen tömegbunyó után vesztettünk a Puskásban. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Önálló igazgatóság ellenőrzi januártól az akkumulátorgyárakat, jelentette be közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megyei szintről országos szintre emelik a kontrollt, hogy a munka a legnagyobb figyelmet kaphassa a januárban felálló élő környezet felügyeleti főhatóságon belül. Kiemelten ügyelnek majd az akkugyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra, illetve arra, hogy betartsák az engedély meghatározott nagyon szigorú feltételeket. A felére csökken októberben a vonatjegyek ára Szlovákiában, ezzel mérsékelni a családok közlekedési kiadásait a pozsonyi kormány, egyúttal azt ajánlja, aki csak tudja, tegye le napról napra drágábban tankolható autóját és járjon vonattal. A félárú vasúti jegyek csak másodosztályra érvényesek, és korán sem biztos, hogy lesz folytatása az akciónak. Ugyanakkor a remények szerint ráébreszti a szlovákokat arra, hogy kocsi nélkül is van élet. Az osztrák autópálya kezelő nevében küldenek hamis fizetési felszólítást netes csalók. Üzenetükben azt írják, hogy a címzett matrica nélkül autózott Ausztriában, ezért büntetést kell fizetnie. Az osztrák társaság weboldalára hasonlító felületre terelik áldozatokat, hogy kicsikarják bankkártya adatait, aztán megszerezzék pénzét. A cég arra kér minden érintettet, ne dőljön be az átverésnek. Jelezték, hogy hivatalos felületükön pillanatban alatt ellenőrizhető, ki mikor vett Strada matricát Ausztriában. Egy gólos vereséggel rajtolt a magyar futballválogatott a Nemzetek Ligájában. Az ukránok egy hazai hibából az első fél időben betaláltak, és ugyan végig űzte hajtotta Marco Rossi csapatát a Puskás Arénában 55 ezer néző, nem sikerült egyenlíteni. Alapvetően X-es meccs volt ez, rengeteg párharccal, feszültséggel, a végén pedig egy óriási dulakodással, amelyben szinte mindkét együttes részt vett. A magyar válogatott hétfőn este Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad, 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádióján.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Több száz új munkahely Vasban, most hamis sztráda büntetéssel fenyegetnek netes csalók. X-es meccsen vesztettünk az ukránok ellen a Puskásban. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért fontos minden beruházás, amely munkahelyet teremt, jelentette ki a kormányfő Vasvár megyében Bükön, a Nestlé Hungária állateledelgyár új egységeinek átadóján.

0: 8000-rel gyarapodott, szintén éves összevetésben. Az osztrák autópályakezelő nevében küldenek hamis fizetési felszólítást netes csalók. Üzenetükben azt írják, hogy a címzett matrica nélkül autózott Ausztriában, ezért büntetést kell fizetnie. Az osztrák társaság weboldalára hasonlító felületre terelik áldozatukat, hogy kicsikarják bankkártya adatait, aztán megszerezzék pénzét. A cég arra kér minden érintettet, ne dőljön be az átverésnek. Jelezték, hogy hivatalos felületükön pillanat alatt ellenőrizhető, ki mikor vett Strada matricát Ausztriában. Egy gólos vereséggel rajtolt a magyar futballválogatott a Nemzetek Ligájában. Az ukránok egy hazai hibából az első fél időben betaláltak, és ugyan végig űzte hajtotta Marco Rossi csapatát a Puskás Arénában 55 ezer néző, valamennyi lehetőségünk kimaradt, nem sikerült egyenlíteni. Alapvetően X-es meccs volt ez, rengeteg párharccal, feszültséggel, alattomos belépőkkel és számos megtorlatlanul hagyott szabálytalansággal, a végén pedig egy óriási dulakodással, amelyben szinte mindkét együttes részt vett. A magyar válogatott hétfőn este Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad, 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Ezen a szombat reggelen nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Töltsük együtt a következő 6 órát, hiszen 10-kor már a rádiókonyha veszi majd kezdetét. Vágó Piros vagyok, és kellemes ébredést kívánok mindenkinek a Bee Gees You Win Again-jével.

Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió. Bár 86 éves, de nem lehet azt mondani, hogy pihenősebbre váltott volna mondjuk akár a nyári turné és fesztiválos idő után Tom Jones. A Come Gather Round Tour nyári európai szakasza után most Észak-Amerikában koncertezik, és egyik nap itt lép fel, a másik nap ott, nem is tudom, hogy hogy győzi. Szeptember 29-én, 30-án rögtön két koncertet ad majd New Yorkban. Kicsit visszavett már abból a korábbi lendületes előadói stílusból, néhány dalát áthangszerelték, játszik Bob Dylan dalokat, kicsit bluesosabb lett tehát talán a repertoárja is, már maga a kezdet, I'm growing older, vagyis öregszem. Ezzel a dallal kezdi a koncerteket. És ami még aktuális Tom Jones-szal kapcsolatban, szeptember elején robbant a hír, hogy kiteszik a The Voice UK-ből, ami azért érdekes, mert hogy a műsor 2012-es indulásától kezdve egy évadnyi kihagyással mindig ott ült a zsűribe. A The Voice nagy-britanniai kiadásának nézői ezek szerint nélkülözik majd Tom Jones, de ugye nálunk a Retro Rádióban folyamatosan hol egyik, hol másik slágere szól, amivel viszont most folytatom ezen a szombat reggelen a Vénusz és a Kockahas a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Miután szerda hajnalban túl voltunk az őszi napi egyenlőségen, és így elkezdődött a csillagászati ősz, ugye nagyjából a szerda előtti egy-két napban és a szerda utáni egy-két napban még maradunk nagyjából ennél a 12 óra sötétség, 12 óra világosság felosztásnál, ami még azért valamelyest most is érezteti hatását. Ma például 11 óra 58 perc körül alakul majd a nappal hossza, és nagyjából a következő percekben kell a nap, legalábbis itt Budapesten, nyilván ennél keletebbre egy kicsit hamarabb, ennél nyugatabbra egy kicsit később, de az biztos, hogy most már azért megvan ez a világosság, így napkelte előtt néhány perccel. Szóval én ebben köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, és kínálom is az ébresztős szombati zenéket. A Bonnie M-mel, a Rasputinnal, a Desperádóval is folytatom, elsőként pedig a Depeche Mode szól a Strange Love-ban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Szigorodik az akugyárak ellenőrzése, ígéri a szakminiszter. Szakképzés, megnyíltak a főigazgatói pályázatok. Remek idővel köszön el a hét. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Önálló igazgatóság ellenőrzi januártól az akkumulátorgyárakat, jelentette be közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megyei szintről országos szintre emelik a kontrollt, hogy a munka a legnagyobb figyelmet kaphassa a januárban felálló élő környezet felügyeleti főhatóságon belül. Kiemelten ügyelnek majd az akkugyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra, illetve arra, hogy betartsák az engedélyt meghatározott nagyon szigorú feltételeket. Október közepéig lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Az új vezetők határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A szaktárca vezetője Lannert Judit jelezte, fontos feladat vár rájuk, így többek között a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítaniuk a fejlesztéseket, és erősíteniük kell a szakmai és gazdasági partner kapcsolatokat itthon és külföldön egyaránt. A felére csökken októberben a vonatjegyek ára Szlovákiában, ezzel mérsékelni a családok közlekedési kiadásait a pozsonyi kormány egyúttal azt ajánlja, aki csak tudja, tegye le napról napra drágábban tankolható autóját és járjon vonattal. A félárú vasúti jegyek csak másodosztályra érvényesek, és korántsem biztos, hogy lesz folytatása az akciónak. Ugyanakkor a remények szerint ráébreszti a szlovákokat arra, hogy kocsi nélkül is van élet. Ma este érkezik az ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
4: Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít. Napnyugtakor van holdkelte. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön. A szín az a levegő víz molekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
3: Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad, 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

0: Rovas.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Reggel 3:47 van, én pedig sok szeretettel köszöntöm a retro hallgatókat. Vágó Piros vagyok, Leirer Tíme a kolléganőnket elengedtük szabadságra. A nagyon-nagyon-nagyon korán kelők már lehet, hogy túl is vannak piacon bevásárláson, de azt hiszem, hogy azért a többségünk még lehet, hogy most készülődik csak ennek a tevékenységnek, hiszen az idő most erre a hétvégére is jó, tehát tulajdonképpen lehet ez akár egy szombat délelőtti kellemes program, találkozni a piacon az ismerősökkel, megbeszélni, hogy ki hogy van, netán még receptet is cserélni. De a bevásárlással kapcsolatban van még egy aspektus, mert hogy ez már a turizmus része is. Nem új keletű a dolog, de majd mindjárt kibontom, hogy miről is van szó. Viszont most folytassuk slágerekkel a Retro Rádióban, ahol érkezik majd hamarosan Charlie a skandináv éjszakákkal, most pedig már is folytatjuk a koronadalával, a Baby Babyvel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk a következő órában is olyan zenékkel, amik segítenek hallgatóinknak könnyebben kikelni az ágyból. Van, ami finomabban segít, mint például Rod Stewart Baby Jane-je. És valami, ami kicsit lendületesebb. Five, We Will Rock You, ezt is játszom 7 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
5: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
6: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
7: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
1: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Szakorvos labor CT egyre többen intézik privátban. Biobébi ételekkel nőnek fel a magyar gyerekek. Hazai fejlesztés a pusztító hőség ellen. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már a magyarok fele választja legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is a magánegészségügyet. Ez derült ki egy friss felmérésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben.

0: aggodalmukat.
1: Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatás fejlesztés segítheti a nyári hőség enyhítését, akár a családi házakban is. Csuhai Tibor energetikai szakértőt hallják.
2: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ, a víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, akár logisztikai központokban, akár kiskereskedelmi láncoknál, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
1: 5 mobilt és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni egy fővárosi BV intézetbe. Sóval töltött zacskókba rejtve találták meg az eszközöket a budapesti fegyház és börtön fegyőrei. Valószínűleg egy rolleres hajította át a Kozma utcai börtön magas kerítésén a csomagot, még vizsgálják a részleteket. A büntetés végrehajtás közölte, még mindig a telefon fordul elő leggyakrabban a tiltott tárgyak között. Volt, hogy krumpliba vagy szalámiba rejtve próbálták a rácsok mögé juttatni a mobilt. Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad, 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: 7 óra után járunk, én pedig sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Lehrer Timit szabadságra engedtük, Vágó Piros vagyok, töltsük együtt délig az időnket, amiben érkezik majd Britney Spears, a repülők, most Rod Stewarttal kezdünk már is.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádión. Jó reggelt kívánok a retro hallgatóknak. Ahogy említettem korábban, biztosan sokan készülnek bevásárolni, de lehet, hogy sokan vannak, akik valamilyen szomszédos országba készülnek bevásárolni, Szlovákiába, vagy akár Ausztriába a határ mentén élőknek. Vagy most, hogyha egy picit visszalépünk a nyaralási időszakra, akkor lehet az is, hogy sokan vannak hozzám hasonlóan úgy, hogy amikor külföldön járnak, akkor szívesen látogatnak szupermarketbe. És nem csak azért, hogy simán megvegyék a reggelihez vagy a vacsorához valót, egyáltalán nem, más célja van ennek. Sőt, a Condé Nast Traveler magazin már el is nevezte a jelenséget Grocery Store Tourismnak, vagyis szupermarket turizmusnak, ami az idei év egyik trendje lett az utazásban. És hogy ez mit is takar valójában? Megnézni, kipróbálni, hogy mit esznek, isznak, reggeliznek a helyiek. Új ízeket, érdekességeket felfedezni. Egy olyan üdítőt, aminek más a csomagolása, más az összetétele. És mondjuk lehet, hogy egy étteremben nem biztos, hogy felfedeznénk. És persze ilyenkor azért vásárolok haza is ajándékba, mondjuk magunknak is valamilyen kis árut, amit utána, amikor itthon vagyunk, teljesen más ízzel fogyasztunk majd, mert egyből bekapcsolnak a nyaralós emlékek. Hát akár ilyen bevásárlásról, akár csak egy sima szombatiról van szó. Én mindenkinek minden jót kívánok, és folytassuk akkor már is a Five-val, a We Will Rock You slágerrel, illetve most a repülők dalával. Nem adom fel a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Most jön az évnek az az időszaka, amikor utazunk még, de már kisebb és rövidebb utazásokat tervezünk. Ez amúgy is trend már, hogy mondjuk szabadság nélkül csak ilyen miniszabikat csinálunk, és hétvégére elutazunk. Ugye különösen a fapados repülőjáratokkal azért nagyon sok úti cél már könnyen, és nem is olyan drágán elérhető. Viszont mit keresünk ilyenkor? Ugye megpróbáljuk nagyon belesűríteni a rendelkezésre álló időbe azt az atmoszférát, azt a hangulatot, amit az adott helyen tapasztalhatunk. Már nem biztos, hogy egyik múzeumból ki a másikba be szeretnénk menni abban a 48 órában mondjuk, amit külföldön töltünk, vagy egy adott helyen töltünk, hanem sokkal inkább azt szeretnénk megérezni, hogy mitől szeretik az emberek azt az adott helyet. Éppen ezért most már nem csak kedvenc város lista van, hanem kedvenc város részlista is, amit átböngészve kaphatunk egy kis ihletet arra, hogy ha legközelebb szeretnénk egy ilyen rövid kiruccanást tenni, vagy akár hosszabbat is, akkor mik azok az ikonikus helyek, ahol még fellelhető a nagy turizmus mellett is annyi autentikus látnivaló, hogy beleláthatunk ténylegesen az ott élők mindennapjaiba. Erről is szó esik majd hamarosan itt a Retro reggeli műsorában, de jöjjön Black a Wonderful Life-val, Mike Oldfield megírüli pedig a Two Friends slágerrel mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Lefelé mozdultak el a foglalkoztatottsági adatok. A Szomszéd figyelmeztetett a netes csalókra. Tömegbunyó a végén, vesztettünk a Puskásban. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért fontos minden beruházás, amely munkahelyet teremt, jelentette ki a kormányfő Vasvár megyében Bükön, a Nestlé Hungária állateledelgyár új egységeinek átadóján. Magyar Péter hozzátette, a két részleg csaknem 400 álláshelyet hozott létre, emellett 1500 magyar beszállítóval dolgozik. Az üzem alapanyagainak több mint a fele hazai forrásból, a gabona alapanyag pedig teljes egészében magyar gazdáktól származik. Valamelyest nőtt a munkanélküliség, és csökkent a foglalkoztatottak száma nyáron. A statisztikai hivatal friss összesítése szerint 4.655.000-en dolgoztak, 24.000-rel kevesebben, mint tavaly június és augusztus között. Ezzel együtt 235.000-en voltak állás nélkül, számuk 18.000-rel gyarapodott, szintén éves összevetésben. Az osztrák autópályakezelő nevében küldenek hamis fizetési felszólítást netes csalók. Üzenetükben azt írják, hogy a címzett matrica nélkül autózott Ausztriában, ezért büntetést kell fizetnie. Az osztrák társaság weboldalára hasonlító felületre terelik áldozatukat, hogy kicsikarják bankkártya adatait, aztán megszerezzék pénzét. A cég arra kér minden érintettet, ne dőljön be az átverésnek. Jelezték, hogy hivatalos felületükön pillanat alatt ellenőrizhető, ki mikor vett Strada matricát Ausztriában. Egy gólos vereséggel rajtolt a magyar futballválogatott a Nemzetek Ligájában. Az ukránok egy hazai hibából az első fél időben betaláltak, és ugyan végig üsztehajtotta Marco Rossi csapatát a Puskás Arénában 55.000 néző, valamennyi lehetőségünk kimaradt, nem sikerült egyenlíteni. Alapvetően X-es meccs volt ez, rengeteg párharccal, feszültséggel, alattomos belépőkkel és számos megtorlatlanul hagyott szabálytalansággal, a végén pedig egy óriási dulakodással, amelyben szinte mindkét együttes részt vett. A magyar válogatott hétfőn este Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad, 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Wonderful Life. Sokaknak az élet csodálatosságához hozzátartozik, hogy utaznak. Éppen ezért meséltem, hogy most már nem csak városlisták vannak, a top 10 kedvencek, mondjuk Európában, itt-ott-amott, hanem nemrégen kijött a legújabb, legfrissebb jelentés arról, hogy mi a top 40-es legkedveltebb városrész szerte a világon. Ebben a top 40-es listában szerepel egy magyar helyszín is, ami szerintem sok hallgatónknak föl fog szaladni a szemöldöke, hogyha elárulom, hogy ez melyik. Az egyik budapesti tér, méghozzá a Rákóczi tér. Ez, amikor létrejött ez a városrész, 1874-ben még Borjú piac vagy Borjú tér volt, és 1897-ben nyílt meg a csarnok, és onnantól nevezik egyébként Rákóczi térnek. Tehát sokan szerintem inkább úgy emlékeznek erre, így a 20. század második feléből, mint Budapest egyik legkétesebb hírű városrésze. Erre én is pontosan emlékszem, anyukám itt volt könyvtáros a Szabó Ervin könyvtárban, és mindig olyan furán ejtettük ki, hogy hát igen, a Rákóczi téren van a könyvtár. Időközben azonban ez a tér is kigyúrta magát, és egy ilyen nagyon multikulturális helyszínné változott, alapvetően a gasztronómiának, az itt jelenlévő színes gasztronómiának köszönhetően. De hogyha visszatérünk mondjuk a top 10-es listára, akkor az első helyre Szöul egyik negyede került, ahol a régi koreai házak mellett, kézműves műhelyek mellett bárok találhatóak meg, illetve az utcákat esténként ilyen sátras étkezdék töltik meg. A második például Marokkó Rabat városának óceánparti L'Océan negyede, ahol a tengerpart mellé egyre több független üzlet és kulturális hely is költözik. Szerepel még egy aténi helyszín is, az összeállításban Osaka is, Tokió is, tehát tulajdonképpen 4 kontinens 8 városa osztozik a top 10-en. A 10. helyet Roma Esquilino negyede zárja, ahol pedig mondjuk az ókori romok mellett vietnámi főlevest ehetünk, és utána pedig még be is ugorhatunk Róma legrégebbi fagyizójába. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy ebbe a listába azok a városrészek kerültek, ahol a régi helyi világ keveredik az új kreatív élettel, és ezek egyszerre lüktetnek, egyszerre vannak jelen. Jó felfedezést kívánok, és mindehhez pedig érkeznek a slágerek is a Retro Rádióban. Ha van még a világon, a Ladány Bene 27-tel, de szóljon előbb Enrique Iglesias Bailamosa.

0: Budapest legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeptember 26, kellemes napnak nézünk elébe. Biztos sokan terveznek sportprogramot a mai napra, úgyhogy érdemes nekidurálni magunkat ennek a napnak. Már is hozom a segítséget a slágereinkkel, például a Last Ketchup-pal. Vagy például a Romeo és Júlia betét dalával. A Lehet király is felcsendül hamarosan 8 óra után a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
0: Kitartás a vízen, eltökéltség a sportban, és igényesség a konyhában. Hogyan főz Risztovévi kolléganőnk, akit olimpiai aranyérmesként ismert meg az ország? Ezen a hétvégén a rádiókonyhában az is kiderül, mi az erőssége a konyhában. A hosszan, kitartó munkával sülő-fővő ételek, vagy a gyorsan készülő finomságok. Gasztrokalandozzanak velem ezen a héten szombaton a rádiókonyhában.
2: Rádiókonyha.
1: Rádiókonyha.
2: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
3: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x jobb.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
7: Szigorítják az akugyárak ellenőrzését. Ne tankoljon, vonatozzon, ez a jelszó Szlovákiában. Extra látványosságot hoz az este.
8: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Önálló igazgatóság ellenőrzi januártól az akkumulátorgyárakat, jelentette be közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megyei szintről országos szintre emelik a kontrollt, hogy a munka a legnagyobb figyelmet kaphassa a januárban felálló élő környezet felügyeleti főhatóságon belül. Kiemelten ügyelnek majd az akkugyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra, illetve arra, hogy betartsák az engedély meghatározott nagyon szigorú feltételeket. Október közepéig lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Az új vezetők határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A szaktárca vezetője Lannert Judit jelezte, fontos feladat vár rájuk, így többek között a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítaniuk a fejlesztéseket és erősíteniük kell a szakmai és gazdasági partner kapcsolatokat itthon és külföldön egyaránt. A felére csökken októberben a vonatjegyek ára Szlovákiában, ezzel mérsékelni a családok közlekedési kiadásait a pozsonyi kormány egyúttal azt ajánlja, aki csak tudja, tegye le napról napra drágábban tankolható autóját és járjon vonattal. A félárú vasúti jegyek csak másodosztályra érvényesek, és korán sem biztos, hogy lesz folytatása az akciónak. Ugyanakkor a remények szerint ráébreszti a szlovákokat arra, hogy kocsi nélkül is van élet. Ma este érkezik az ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
9: Nyár

0: este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk. Azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: 8 óra is elmúlt már néhány perccel, én pedig nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit ezen a szombat reggelen, ez még most azért inkább reggelnek számít, és hozom a kedvenc slágereket, most például a Rocky Betét dalát, Eye of the Tiger.

legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Leirer Timi kolléganőnket szabadságra engedtük. Jó reggelt a most ébredőknek, ha valaki már velem tartott, akkor hallhatott már arról a listáról, ami szeptemberben látott napvilágot, és összeszedte a világ legkedveltebb város részeit, tehát nem városait. És hogyha a hazai szinten nézünk körül, akkor nyilván itt is mindenkinek megvan a maga kis kedvence, hogyha elmegyünk a Balatonhoz, akkor ugye nagyon sokaknak amúgy amolyan kihagyhatatlan látnivaló Tihany, az Apátság és környéke. Nekem viszont az egyik kedvenc helyszínem Tihanyon belül a belső tó és környéke, talán pont azért, mert oda sokkal kevesebben vannak, viszont nagyon sok mormotát lehet látni, meg egyáltalán egy nagyon hangulatos helyszín. Nos, ezen a hétvégén ott a Tihany Cross futóversenyt, terepfutóversenyt rendezik, úgyhogy biztos, hogy nagyon sokan most már erre készülnek, erre a hétvégi futóeseményre. De ha körbenézek futó témában, akkor nagyon sok helyen rendeznek különböző méretű, hosszúságú, nehézségi futóversenyt, úgyhogy én mindenkinek sok sikert kívánok, és jó részvételt ezeken a versenyeken, hajrá! Amivel pedig folytatjuk, lehet, hogy egy kicsit felstenkelni a versenyzőket, John Newman-nel, a Love Me Again-nel, és most jöjjön a Republika, ha itt lennél velem dallal.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, futóversenyek, gasztrofesztiválok garmadája ezen a hétvégén, a nyitott portanapok, ugye Vecsési Káposzta Fesztivál, erről ugye ezért ejtettünk szót a rádiókonyhákban az elmúlt egy-két héten, akkor ugyanitt egyébként szüreti felvonulást is tartanak, Győrben például halnapok vannak, egész egyszerűen bőséges a lista, de az is biztos, hogy vannak olyanok, akik inkább családdal, barátokkal ünnepelnek, vagy csak egész egyszerűen összejönnek. Még az is lehet, hogy valamilyen grilleszköz vagy bogrács is előkerül. Ezzel kapcsolatban mesélek majd hamarosan egy rekordról is a Retro Rádióban, de érkezzenek akár rekorder dalok is, mint amilyen Michael Jackson The Way You Make Me Feel slágere, ami az egyik legsikeresebb Michael Jackson albumon, a Beden jelent meg 1987-ben, és aztán 88 januárjában fel is került az amerikai Billboard 600-as lista első helyére, ezzel pedig erről az albumról ez már a harmadik egymást követő number one sláger lett. Szóval ezzel is folytatom hamarosan itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: A magyarok fele fordul magánorvoshoz, hazai fejlesztés a pusztító hőség ellen. Egy rolleres mobilokkal helyzet volt egy fővárosi börtönnél. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már a magyarok fele választja legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is a magánegészségügyet. Ez derült ki egy friss felmérésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Az elmúlt időszakban a labor, a bőr és a nőgyógyászati vizsgálatok drágultak a legnagyobb mértékben. Egyre többen keresik a bioélelmiszereket, 28%-kal bővült forgalmuk 2023 és 25 között. Ez kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac gyarapodásának. A bébi ételek iránt ugrott meg leginkább az érdeklődés, ezt követték a növényi tejhelyettesítők, a gyümölcsök, zöldségek. A biotermékek kevésbé drágultak a többi áruhoz képest az elmúlt években, vagyis megfizethetőbbek most, mint korábban. Ez is élénkítette forgalmukat. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztés segítheti a nyári hőség enyhítését, akár a családi házakban is. Csuhai Tibor energetikai szakértőt hallják.
4: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ, a víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, akár logisztikai központokban, akár kiskereskedelmi láncoknál, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
3: 5 mobilt és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni egy fővárosi BV intézetbe. Sóval töltött zacskókba rejtve találták meg az eszközöket a budapesti fegyház és börtön fegyőrei. Valószínűleg egy rolleres hajította át a Kozma utcai börtön magas kerítésén a csomagot, még vizsgálják a részleteket. A büntetés végrehajtás közölte, még mindig a telefon fordul elő leggyakrabban a tiltott tárgyak között. Volt, hogy krumpliba vagy szalámiba rejtve próbálták a rácsok mögé juttatni a mobilt. Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad, 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A szombat, vagy úgy általában hétvége, akkor lehet, hogy sok családnál kerül elő valamilyen grilleszköz, amivel majd az étel készül. A héten Dél-Afrikában nem egy grilleszköz került elő, hanem körülbelül 500 grillsütő, amit egy stadionban állítottak fel azért, hogy az egyszerre grillező emberek Guinness rekordját állítsák fel, vagy döntsék meg, mert hogy ez már létezett, 2023-ban Japánban állították fel az első rekordot, amin 2220 ember volt jelen. És itt most az volt a lényeg, hogy ennél több legyen. Úgyhogy végül is csütörtökön mintegy 3000 dél-afrikai gyűlt össze, hogy megdöntsék ezt az ominózus rekordot. A szabály szerint legalább 5 percen keresztül mindenkinek egyszerre kellett grilleznie, és nyilván aki idő előtt otthagyta a sütőt, az kiesett. Tehát tulajdonképpen nem kellett hozzá annyi grilleszköz, hanem egy grilleszközt többen is körülálltak, és így tudták létrehozni ezt a 3000-es rekorddöntést. Még egyelőre ezért tart a hitelesítése ennek a versenynek. És ez azért nem akármilyen ügy a dél-afrikaiaknak, mert hogy náluk a szabadtéri grillezés, vagyis a braai nagyon komoly nemzeti hagyomány. Úgyhogy ki kellett tenniük magukért, és természetesen sütöttek borvorsztot is, ami egy nagyon híres, feltekert dél-afrikai farmer kolbász. Na majd meglátjuk, hogy sikerült-e megdönteni a rekordot. Mi viszont akkor folytatjuk a Tom's Diner-rel, Susan Vega-val.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk a következő órában is egy olyan énekesnővel, aki szintén Madonnához hasonlóan a 80-as években lett világsztár, Whitney Houstonnal. Érkezzen I Wanna Dance With Somebody slágere, és meghallgatjuk majd az AC/DC Thunderstruck-ját is. Minden idők egyik legkelendőbb rock zenéjét, az biztos. Ez is szól tehát 9 után a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
0: Kitartás a vízen, eltökéltség a sportban és igényesség a konyhában. Hogyan főz Risztovévi kolléganőnk, akit olimpiai aranyérmesként ismert meg az ország? Ezen a hétvégén a rádiókonyhában az is kiderül, mi az erőssége a konyhában. A hosszan, kitartó munkával sülő-fövő ételek, vagy a gyorsan készülő finomságok. Gasztrokalandozzanak velem ezen a héten szombaton a rádiókonyhában.
2: Rádiókonyha.
1: Rádiókonyha.
2: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x jobb.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Több száz új munkahelyet hozott a bővülő állateledelgyár. A szomszéd figyelmeztetett a netes csalókra, megérkezett az indián nyár. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért fontos minden beruházás, amely munkahelyet teremt, jelentette ki a kormányfő Vasvár megyében Bükön, a Nestlé Hungária állateledelgyár új egységeinek átadóján. Magyar Péter hozzátette, a két részleg csaknem 400 álláshelyet hozott létre, emellett 1500 magyar beszállítóval dolgozik. Az üzem alapanyagainak több mint a fele hazai forrásból, a gabona alapanyag pedig teljes egészében magyar gazdáktól származik. Valamelyest nőtt a munkanélküliség, és csökkent a foglalkoztatottak száma nyáron. A statisztikai hivatal friss összesítése szerint 4.655.000-en dolgoztak, 24.000-rel kevesebben, mint tavaly június és augusztus között. Ezzel együtt 235.000-en voltak állás nélkül, számuk 18.000-rel gyarapodott, szintén éves összevetésben. Az osztrák autópályakezelő nevében küldenek

0: Nemzetek Ligájában. Az ukránok egy hazai hibából az első fél időben betaláltak, és ugyan végig űzte hajtotta Marco Rossi csapatát a Puskás Arénában 55 ezer néző, valamennyi lehetőségünk kimaradt, nem sikerült egyenlíteni. Alapvetően X-es meccs volt ez, rengeteg párharccal, feszültséggel, alattomos belépőkkel és számos megtorlatlanul hagyott szabálytalansággal, a végén pedig egy óriási dulakodással, amelyben szinte mindkét együttes részt vett. A magyar válogatott hétfőn este Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad, 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Ezen a szombat délelőttön is köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, töltsük együtt egészen délig az időnket, hiszen Leirer Timi kolléganőnket szabadságra engedtük, és már is indítom az egyik legszuperebb slágert Whitney Houstontól.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. Mostanra így 9:45 múlt 8 perccel szerintem már mindenhol felszállt a pára és köt folt. Lehet, hogy van még, ahol esik az eső, de szép lassan elvonulnak majd az esőfelhők is, és marad ez a őszies, nagyon kellemes időjárás. Egész jövő hétre 20 fok fölötti maximumokat mondanak napközbenre, és 10 fok körüli értékeket reggelre, ami persze lehet, hogy vannak helyek, ahol ez inkább már a fagypont felé közelít. Ugye vannak olyan pontok, amik rendszerint meg szokták dönteni az ilyen rekordokat. Az előrejelzések szerint csapadékra most már a következő napokban nem nagyon kell számítani, sőt, hogyha az igazán hosszú távú előrejelzést nézem, akkor a 20 fok körüli értékek még simán október első napjaiban is megmaradnak. Most legalábbis úgy tűnik, hogy kb. Október 10-e környékén 2 hét múlva lesz az, hogy elkezd majd egy picit hűlni az idő. Addig viszont úgy fest, hogy kifejezetten vénasszonyok nyarában lesz majd részünk. Ezeken a napokon ugye az a becsapós, hogy reggel azért elég hűvös van, este is. Tehát munkába indulva vagy munkából jövet lehet, hogy már friss a levegő és fázunk. Napközben viszont szinte egy szál pólóban is simán viselhető, főleg, hogyha napos helyen vagyunk. Óvatosan azért jobb ilyenkor a réteges öltözködés, nálunk pedig szépen egymást követik a slágerek, úgyhogy már is itt van a Smash Mouth-tal az I'm a Believer, a Snap-el pedig a

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szerelem a levegőben, Love is in the Air, John Paul Young slágerével folytatom mindjárt. Itt a Retro reggelben, vagy inkább délelőttben köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. És ha már szerelem van a levegőben, biztos, hogy sokan készülődnek ezen a csodálatos szeptemberi hétvégén is férjhez menni. Mint ahogy tette ezt 1954. szeptember 25-én Audrey Hepburn, igaz, ez így tegnap volt az évfordulója, a 72. Na de erről szerintem még ma is tökéletes megemlékezni. És leginkább ugye annak kapcsán szokták felemlegetni az ő esküvőjüket, mert Audrey Hepburnnek kifejezetten modernnek számított az esküvői ruhája, amit Pierre Balmain tervezett. Egy tea hosszúságú ruhát kell elképzelnünk, utána kellett néznem, hogy mit is jelent a tea hosszúságú. Nyilván megvannak a gyökerei, annak idején a 19. század vége felé, 20. század elején a teázás egy viszonylag kötetlen társasági esemény volt, ahol nem várták el ugyanazt az elegáns megjelenést, amit mondjuk az esti programokon. És így szabadon lehetett hagyni a bokát, vagy még akár a vádli egy részét is. Ennyire engedékeny volt az akkori divat. Ez volt az, amit tea hosszúságnak, tigamnak neveztek el. Tehát Audrey Hepburn nagyon eltért az akkori divattól, az 50-es évek menyasszonyi ruhájának divatjától, amikor egy ennyire rövidet választott az akkor divó, földigérő, hollywoodi nagy menyasszonyi ruha költeményektől. A ruhája még abban volt különleges, hogy kifejezetten magas nyakú volt, mondhatnánk, hogy egy ilyen garbó szabású, tehát a nyakát teljesen takaró volt a felső része, és nagyon hangsúlyos volt az ujja, hát persze csodálatosan vékony dereke volt Audrey Hepburnnek, úgyhogy eszméletlenül jól állt neki ez a ruha. Ezt a darabot egyébként mindmáig a modern esküvői divat egyik emlékezetes darabjaként emlegetik, és így az évforduló kapcsán megint csak előkerült, és mi is megemlékeztünk róla. Most viszont akkor jöjjön a sláger John Paul Youngtól, Love is in the Air, Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Vaya con Dios és a Néna Nana a Retro Rádióban, és a folytatásban pedig mindjárt szól majd a Fiesta, jött veled a nyár slágere is. Az imént meséltem Audrey Hepburn esküvői ruhájáról, illetve említést tettem arról is, hogy biztos vannak sokan, akik erre a hétvégére időzítették az esküvőjüket, ami mondjuk időjárás tekintetében tud nagyon jól működni, nincs már 40 fok meleg, ha minden jól alakul, akkor nem is ázik rombá a násznép, tehát egy igazán kellemes, jó időben lehet együtt ünnepelni. Ami miatt viszont mondom, hogy én most bizony nem esküvőre készülök, hanem a fiam születésnapjára. Ezt most így szeretném elmondani a hallgatóinknak. Ma lett 18 éves Zalán fiam, szinte hihetetlen, hogy ez elrepült, és hát természetesen készülök mindenféle finomsággal, megbeszéltük, hogy mit szeretne enni. Ami nálunk fix mindig, az a palacsinta torta, tehát most már hosszú évek óta ő mindig ezt kéri, ez a születésnapi tortánk, ő nem szereti a tortákat, a palacsintát igen, a házilag készített vaníliakrémet, amit évről évre Bernát Józsi receptje alapján készítek, azt is, úgyhogy ez lesz az egyik, aminek neki veselkedem majd a rádiókonyha után természetesen. Talán nem haragszanak meg a hallgatók, hogyha ilyen módon is köszöntöm a fiamat, és nagyon boldog születésnapot kívánok neki. De nem csak neki, hiszen biztos, hogy rajta kívül még nagyon sokan ünneplik a születésnapjukat, vagy akár névnapjukat is. Úgyhogy ragadjuk meg ezt a napot bármilyen ünneplésre is. Most például a Fiestával, a Jött veled a nyárral folytatom.

0: slágeridők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Eljött a 10 óra, de nem búcsúzom, hiszen most kezdődik igazán csak az én időm, a rádiókonyha, a kétórás gasztrokalandozásunk, amiben szó esik majd a nyitott portanapok e hétvégi programjairól. Beszélgetünk majd egy gluténmentes kenyérversenyről is, amire még lehet jelentkezni, illetve érkezik Krisztóf Évi kolléganő is, aki ugye egész héten járta az országot, és bemutatkozott valójában, teljes valójában a hallgatóinknak, hogyan kezdett el főzni, mik a kedvencei, egyáltalán vannak-e bevált trükkjei, ezekről mind-mind szó esik majd a következő két órában. Tartsanak tehát velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
5: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
6: Séta?
7: Gondoltam.
8: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
9: Indulhatunk.
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Szintet lép az akkumulátorgyárak ellenőrzése. Vonatra terelnék az autósokat Szlovákiában. Sokat ígér az ősz első teli holdja.
12: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Önálló igazgatóság ellenőrzi januártól az akkumulátorgyárakat, jelentette be közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megyei szintről országos szintre emelik a kontrollt, hogy a munka a legnagyobb figyelmet kaphassa a januárban felálló élő környezet felügyeleti főhatóságon belül. Kiemelten ügyelnek majd az akkugyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra, illetve arra, hogy betartsák az engedély meghatározott nagyon szigorú feltételeket. Október közepéig lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Az új vezetők határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A szaktárca vezetője Lannert Judit jelezte, fontos feladat vár rájuk, így többek között a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítaniuk a fejlesztéseket és erősíteniük kell a szakmai és gazdasági partner kapcsolatokat itthon és külföldön egyaránt. A felére csökken októberben a vonatjegyek ára Szlovákiában, ezzel mérsékelni a családok közlekedési kiadásait a pozsonyi kormány egyúttal azt ajánlja, aki csak tudja, tegye le napról napra drágábban tankolható autóját és járjon vonattal. A félárú vasúti jegyek csak másodosztályra érvényesek, és korán sem biztos, hogy lesz folytatása az akciónak. Ugyanakkor a remények szerint ráébreszti a szlovákokat arra, hogy kocsi nélkül is van élet. Ma este érkezik az ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
13: Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte. A hold sugarai nagyméretű teliholddal emelkednek.

0: Rára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A Rádiókonyha támogatója a tojás3.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: 10 óra után is köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, kezdjük meg tehát 2 órás gasztrokalandozásunkat a Rádiókonyhát. Vágó Piros vagyok, és persze azért érkeznek a kedvenc slágerek is. Eros Ramazzottitól, az Aptól, és kezdünk a Technotronikkal.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Néhány hete volt vendégem Kujáni Katalin, a Kislépték Egyesület elnöke, akivel beszélgettünk a nyitott portanapokról, ami ugye egy rendezvénysorozat az ország különböző régióiban. És akkor már bele is kezdtünk abba,

0: hogy melyik régiókban kezdődött az egész. Ugye még az augusztusi hosszú hétvégén a szatmárberegi részben lehetett nyitott portákat látogatni, de hogy elevenítsük fel a hallgatókban, hogy akkor mi is a nyitott porta program, és hogy egyáltalán mi a célotok ezzel?
1: Nyitott porta napok, kóstolj bele tájról tájra, ez a szlogenünk, ugye ez arról szól, hogy menjünk el a termelőkhöz, és nyissuk, vagy nézzük meg azokat a termelőket, akik kinyitják kapuikat, ismerjük meg, hogy hogyan készítik az alapanyagokat, hogyan készül, hogyan termelik azokat a zöldségeket, mi történik egy állatbarát, egy agressziómentes állatbarát helyen gazdaságban. És a kezdeményezés célja az onnan indul, hogy ezek a kisgazdaságok most nagyon nehezen élnek, nagyon nehéz boldogulniuk. Sajnos ugye a gazdasági válság, a pénzügyi válság, a piacoknak az elvesztése őket sokkal jobban sújtja, mint a nagyokat, vagy sokkal hamarabb érzik meg. Azt is látjuk, az idei év az a klímaválságot nagyon jól megmutatta. Tehát az, hogy nagyon erős az asszály, nehéz boldogulni. Vannak olyan termelőink, akiknek az év elején minden elfagyott a május elsői fagyban. És ugye ilyenkor ott állunk.
0: És aztán jött az asszály.
1: És akkor ilyenkor ott állunk, hogy hogyan tudunk segíteni, mit tudunk segíteni ezeknek a termelőknek. És ezért gondolkozunk az agroturizmusban, hiszen nemzetközi példákból azt látjuk, hogy a több lábon állás az egy lehetőség a termelőknek. Például a Duna-Tisza közén több olyan termelővel dolgozunk most együtt, akiknek tényleg elvitt mindent a május elsejei fagy, viszont egy gyönyörű belső kertjük, illetve felvásároltak alapanyagokat a szomszéd termelőktől, olyan alapanyagokat, ami nem fagyott el, és velük feldolgozó kis workshopokon dolgozunk, illetve gyerektematikus mesekerteket rakunk össze, tehát mesekertekbe be lehet menni, és akkor a szél hangjai, a növény hangjai, a gyógynövények illata, íze, tehát egy ilyen kóstolós, minden érzékünkre ható, tematikus kertes programon dolgozunk, hogy ők tudjanak belőle élni és túlélni ezt az évet. Ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy a tájegységeinknek a sajátosságait bemutassuk. Van egy utolsó pont, amiért érdemes azért kimenni, meg amiért ezt csináljuk, az egy kicsit már ugye saját magunk részéről, hogy télire megtöltsük a kamráinkat, hiszen...
0: Már akinek van kamrája, igen.
1: Igen, igen. Hát egyáltalán bevásároljunk olyan alapanyagokból, amiket hosszú távon, ami eláll, gondoljunk egy tökpak krémre, lekvárokra, csátnikra, lisztekre, egészséges lisztekre, úgyhogy ezt is most meg lehet csinálni egy ilyen portatúrán.
0: Igen, meg erről eszembe jutott még az is, hogy azért a gasztroajándékokat, mondjuk ha karácsonyra ilyesmit adunk, akkor azt jó időben elkezdeni, ahhoz pedig a hozzávalókat beszerezni, de majd akkor mindjárt folytatom Kujáni Katalinnal, a Kisléptek Egyesület elnökével a Retro Rádió konyhájában, miközben zenél nekünk az Up és a Nap.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, folytatódik már is a Rádió Konyha Kujáni Katalinnal, a Kislépték Egyesület elnökével a nyitott portanapok kapcsán.
1: Ez egy jó időszak egyébként arra, hogy a karácsonyi gasztro ajándékokat elkezdjük készíteni, akármilyen típusút, most még ugye azért lehet jó áron zöldséget is kapni, tehát egy lecsó télire. Tudom, hogy nem egy fancy ajándék, de szerintem meg... Én nem tudom, én pont ezeknek szoktam örülni, és gondolom, hogy a rádiókonyha hallgatói, akik ténylegesen szeretik, valóban, vagy ők is valószínűleg hasonlóképpen vannak. Na de akkor visszatérve, nagyon sok és nagyon jó célja van a nyitott portának, tehát mind a két oldal tud ebből profitálni, és akkor most vegyük még sorra, hogy ezek a következő két hétvége, ami még hátra van, ez a mostani, és az október első hétvégéje, akkor ez melyik tájegységek nyitott portáit jelenti?
2: Itt a délvidéki Mediterránia, mint új belépő, új térség fog megjelenni. Ők Pécs környéke.
1: De jó.
2: Nagyon kedves nevük van. Ezeket a neveket egyébként a térségi szervezőink találták ki a termelőkkel együtt, és ugye a rendszer az úgy áll, úgy néz ki, hogy minden egyes térségben van egy térségi szervező, aki fogja a termelőknek a kezét. Tehát mi folyamatosan, mentoráljuk őket, ha bármi kérdésük van, akkor segítjük, és rengeteg oktatási anyagot adtunk oda nekik, hogy hogyan lehet ezekre az egy napokra felkészülni. Például, hogy mondjak egy olyat, ami nem evidens, hogy kell vendégmosdót, milyen vendégmosdót lehet betenni, mert ugye egy gazdaságban nem feltétlenül van vendégmosdó, vagy parkolási lehetőség, vagy kitáblázás, hogy hogyan találjuk meg azt a gazdaságot, úgyhogy ezekre próbálunk felkészülni. Na, visszatérve, tehát szeptember 26-án, 27-én a délvidéki Mediterránia Pécs környéke, Zselictől a Mecseken át Sárközig, tehát egészen a Sárközi, majdnem a Dunai térségig lesznek gazdák, akik kinyitják kapuikat. Itt lesznek sajtosok, csokoládébonbon, különböző levendula készítmények, szövőműhely, és itt is lesz mecseki szarvasgombás ételek kóstolója villányi borokkal.
1: Nagyon
2: például
1: jó.
2: Ami nekem nagyon tetszett, és nagyon várom már, hogy megkóstolhassam. Igen, és ami például egy nagy izgalom, és még sose jártam ott, én nagyon várom, 800 fajta paradicsomnak megtekintése a mecseki paradicsomkertben. Úgyhogy 800 fajta paradicsom egy helyen, ez a család kifejezetten a paradicsomokat keres, és a világ minden tájáról hoznak magokat, ott termesztik. Én is még csak beszélgettem velük, és most fogok elmenni, nagyon kíváncsi vagyok, és hát ugye lesznek workshopok is paradicsomból, mit lehet készíteni, milyen recept be lehet felhasználni, melyik paradicsom mire való, úgyhogy én alig várom.
1: Hát igen, elővenni mondjuk a nyáron kora ősszel érlelt és eltett paradicsomos készítményeket a téli időszakban, mondjuk akár csak egy saját készítésű kecsapot, ez mindenképpen nagy kaland. Folytassuk még, mert látom, hogy van még a papírodon helyszín nyitott portanapok kapcsán, úgyhogy Kujáni Katalinnal folytatom a beszélgetést a Rádió Konyhában. Érosz Ramazzotti érkezik, unemocione per sempre.

0: vezetés közben minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ez már a Rádiókonyha, két órás gasztrokalandozásunk, ahol a következő órában majd Risto Vévi lesz a vendégem, ugye a Bocskora reggeli műsor műsorvezető társa, de most még itt ül a stúdióban Kujáni Katalin, a Kislépték Egyesület elnöke, nem csak az e hétvégén, hanem úgy egyébként ezekben a hetekben tartott nyitott portanapok kapcsán beszélgetünk a mostani programokról.
1: A következő térség a Kincses Bácska és a Svábsarok.
0: Uh-huh.
1: A Svábsarok az egy nagyon izgalmas kifejezés. Ez az utolsó sarok Magyarországon, ahova tömegesen telepítette le Mária Terézia a svábokat, tehát ez a hajós környék, a kalocsai érsekségnek a területe.
0: Aha.
1: Svábszokásokkal, ruházattal, népi öltözködéssel, svábfalusi tájolással és sváb ételekkel. Például a bőrös marha az egy sváb étel, úgyhogy ezeket itt lehet majd megkóstolni, ez a császártöltés, hajós, nemes nádudvar. Itt ugye ez egy borász régió, borokat lehet kóstolni, falusi vendégasztalok lesznek nyitva, itt is lesz szociális farm, illetve batátafarm. Akkor szárazvirágos, illatos, szárított virágos szappankészítés, fürdősókészítés, kézműveskedés, úgyhogy ez mind olyan program, ami mind családosan, mind pedig gyerekek nélkül izgalmas lehet ugye itt a borkostolóknál, és itt is lesz majd portatúra, ide is szerveznek biciklis programot, úgyhogy esetleg érdemes kerékpárral érkezni.
0: De jó.
1: A következő térség, aki ezen a hétvégén nyílik, az az éltető Balaton felvidék, Tihanytól Kapolcsig, ugye ez a Balatonnak itt kifejezetten a Bakonyi Káli medence, egy gyönyörű, nagyon izgalmas térsége fog nyílni, Kövi Rózsa gyógy és hűszernövénykert lesz nyitva, alpakka farm, és itt is csodálatos sajtmustrák és sajtkóstolók lesznek, tehát egészen a földtől, a termőföldtől a sajt érlelőig lehet meglátogatni a családi gazdaságokat. Zala és Őrség zöld szíve, ugye ez meg a teljes nyugati határvidék, már a szlovén határvidék, ez egy nagyon különleges tájegységünk, ugye ez egy nagyon zárt térség, a Tökmag hazája, de nem csak Tökmag, hanem Mesés, Hetés, és ott a régi, hagyományos vízimalmok, malmok, kispatakok, régi templomok, tehát ott egy nagyon-nagyon izgalmas hétvégét lehet eltölteni.
0: Azért nagyon jó, hogy ezekhez az időjárás is kegyes ezen a hétvégén, hiszen járni egyik portától a másikig, ezt már a múltkor megbeszéltük, hogy azért önmagában ez is egy jó kis kirándulás. Kujáni Katalinnak, a Kislépték Egyesület elnökének köszönöm szépen a beszélgetést. Hamarosan érkezik majd Risto Vévi, de most még essék szó egy gluténmentes kenyérversenyről, annak kiírásáról is. És jöjjön most Jennifer Lopez a Waiting for Tonight-tal a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Volt már az elmúlt egy-két hétben Szent István napi kenyérverseny, volt már akkor szó ugyanezen versenyen belül a sétáló, leveles sétáló süteményverseny eredményhirdetéséről, de még nincs vége az évnek, és van olyan verseny, ahol viszont még bőven most lehet csak jelentkezni, ez pedig nem más, mint a gluténmentes kenyér és péksütemény verseny, és most én ennek kapcsán beszélgetek Szabolcs Péterrel, a Nemzeti Agrárkamara mentes munkacsoportjának elnökével, akit köszöntök nagyon sok szeretettel. Szia Péter!
1: Szia Piros, nagyon szépen köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
0: Mutasd be, légy szíves, hogy az elmúlt 4 alkalommal mi történt, hogyan fejlődött, egyáltalán hogyan jött az ötlet ennek kapcsán?
1: Az ötlet honnan jött egyébként, hogy mi saját magunk is most már 20. éve gluténmentes termékeknek a forgalmazásával, vagy gyártásával foglalkozunk, családi érintettség miatt, és azt láttuk, hogy nagyon sokáig ehhez a gluténmenteshez tegyük hozzá, hogy többé-kevésbé jogosan. Ez az ehetetlen, gyakorlatilag a kényszerevés kategóriája társult, tehát, hogy kaucsuk állagúak a termékek, hogy fűrészporizűek a termékek, hogy összetevőjükben nagyon rosszak a termékek, és azért én azt láttam így folyamatában, ahogy ugye egyrészt a saját termékeink, másrészt a többi gluténmentes gyártónak a terméke is egy nagyon nagy fejlődésen esett át az utóbbi x évben. Én ugye egyébként a PIX szövetségnek is tagja vagyok, ahol figyelemmel kísérhettem ezt az évkenyere versenyt, aminek ugye kicsit itt augusztus 20-ához hozzáépítve mindig akkor is van az eredményhirdetése, stb. És azt láttam, hogy ez is egy érdemes kategória lenne arra, hogy nézzük meg, hogy milyenek az év gluténmentes fejlesztései, kenyerei, stb. És egyébként, tehát visszajelzésként, meg így egybe válaszolva a kérdésedre, azt láttuk, hogy az, ami 5 évvel ezelőtt volt, már az is egy nagyon erős száfalat volt erre a tévhétre, de az 5 év alatt, vagy mondjuk így, hogy 4 év alatt, mert ugye ez az 5., tehát eddig 4 verseny zajlott le, ott is összehasonlíthatatlanul jobb termékek érkeztek a későbbi versenyekre. Ennek ugye az egyik fő célkitűzése az volt ennek a versenynek, hogy az innovációt erősítse és a fejlesztéseket erősítse. Tehát, hogy minél jobb színvonalú termékeket nevezzenek be, és aztán kerüljenek is ki forgalomba ezek a termékek.
0: Kell, hogy beszéljünk majd a jelentkezési feltételekről, mert kíváncsi vagyok arra, hogy szerinted mi változott a legtöbbet az elmúlt években gluténmentes területen. Folytatom mindjárt Szabolcs Péterrel a beszélgetést a Rádió Konyhában. Most pedig érkezzen Aucsilla és a Vigyél el!

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Juanes után folytatódik már is a Rádiókonyha. Szabolcs Péterrel, a Nemzeti Agrárkamara mentes munkacsoportjának elnökével. Egy gluténmentes kenyérverseny és péksütemény kapcsán, amire még lehet jelentkezni. Mi az, ami szerinted az elmúlt 10 évben a legnagyobbat változott ezen a téren? A legtöbbet fejlődtünk. Technológia, alapanyag használat, mi a legnagyobb fejlődés?
1: Én azt gondolom, hogy egyrészt a számok is nőttek, tehát hogy sokkal több gyártó, mondjuk így, hogy pékség, kis pékség, nagy pékség kezdett ezzel foglalkozni. Egyre nagyobb lett a rutin, és ami még egy nagy fejlődés, az megint csak annyit, az alapanyagok. Bejöttek olyan régi új alapanyagok egyébként, gondolok itt a cirokra, akár a zabra, akár a hüvelyes alapanyagú termékekre, amik mondhatni nagyon egészséges alapanyagok. Ez egy érdekes kihívás egyébként a pékáru készítésnél, az, hogy nagyon egészséges, az sajnos sokszor nem jelenti azt, hogy nagyon finom is. És itt van egy érdekes játék a gyártóknál, a pékeknél, hogy ezt egy kicsit finomítsák, hogy egészséges is legyen, de közben még mindig jó ízzel fogyasztható.
0: Mondjuk el a kategóriákat, hogy milyen kategóriákban lehet indulni, mert van több ugye, is.
1: Így van, ez is szokott változni. Idén két fő kategóriánk van, maga a kenyér kategória, illetve a péksüteményeken belül két fajta kategória van, ez a töltött, illetve a töltetlen péksüteményeknek a kategóriája.
0: Meddig lehet jelentkezni?
1: Ez a határidő jelen esetben, ugye maga a verseny az október 12-én 14 órakor lesz. Ugye a délelőtt folyamán lehet behozni a nevezett termékeket, és egy héttel korábban, tehát október 5-én éjfélig lehet nevezni.
0: Uh-huh. És akkor az mit jelent, hogy a kész termékeket kell bevinni, tehát nem kell elkészíteni a zsűri előtt, nincs olyan, mint az országtorta versenyen, hogy akkor ténylegesen megnézik, hogy te csinálod, úgy csinálod, hogy csinálod, hanem elég megérkezni a kész termékekkel.
1: Elég megérkezni a kész terméknek, értelemszerűen itt szoktunk kérni egy valós bevizsgálást, hogy ez a termék valóban gluténmentes-e, tehát ez egy nagyon fontos szempont. Ha ez esetleg addig nincs meg, akkor is a győztes termékeknél, tehát a helyezett termékeknél ezt mindenképpen elkérjük. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján azt beírva, hogy gluténmentes kenyérverseny, megtalálhatja a cikket, ahol az Agrárkamara kirakta a jelentkezési feltételeket, illetve azt is, hogy a jelentkezési lapokat hova kell elküldeni.
0: Tehát még egyszer október 5-e a határidő a jelentkezésre, és köszönöm szépen Szabolcs Péternek, hogy erről a versenyről beszámolt a Rádiókonyha hallgatóinak. Ahol viszont mi most folytatjuk majd a Hol van az a lánydallal, Dr. Béressel, a Fekete vonattal és a Halott pénzzel, no és jöjjön a Silent Circle a Touch in the Night-ban, a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Várom hallgatóinkat a gasztroklandozásunk második órájában is a rádió konyhában. Miközben érkezik majd Phil Collins Philip Baileyvel az Easy Lover-ben.

0: és meghallgatjuk a Roxette slágerét is. Ezekkel is, és Risto Vévivel is várjuk a hallgatóinkat a Rádiókonyhában.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Szakorvos labor CT egyre többen intézik privátban. Sokat költünk bioélelmiszerekre. Egy rolleres mobilokkal helyzet volt egy fővárosi börtönnél. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már a magyarok fele választja legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is a magánegészségügyet. Ez derült ki egy friss felmérésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Az elmúlt időszakban a labor, a bőr és a nőgyógyászati vizsgálatok drágultak a legnagyobb mértékben. Egyre többen keresik a bioélelmiszereket, 28%-kal bővült forgalmuk 2023 és 25 között. Ez kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac gyarapodásának. A bébi ételek iránt ugrott meg leginkább az érdeklődés, ezt követték a növényi tejhelyettesítők, a gyümölcsök, zöldségek. A biotermékek kevésbé drágultak a többi áruhoz képest az elmúlt években, vagyis megfizethetőbbek most, mint korábban. Ez is élénkítette forgalmukat. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztés segítheti a nyári hőség enyhítését, akár a családi házakban is. Csuhai Tibor energetikai szakértőt hallják.
4: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ. A víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, akár logisztikai központokban, akár kiskereskedelmi láncoknál, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
3: 5 mobilt és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni egy fővárosi BV intézetbe. Sóval töltött zacskókba rejtve találták meg az eszközöket a budapesti fegyház és börtön fegyőrei. Valószínűleg egy rolleres hajította át a Kozma utcai börtön magas kerítésén a csomagot, még vizsgálják a részleteket. A büntetés végrehajtás közölte, még mindig a telefon fordul elő leggyakrabban a tiltott tárgyak között. Volt, hogy krumpliba vagy szalámiba rejtve próbálták a rácsok mögé juttatni a mobil. Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad, 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Rádiókonyha támogatója a tojás3.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ez még mindig a Rádiókonyha, két órás gasztrokalandozásunk a Retro Rádióban. Vágó Piros vagyok, és érkeznek a slágerek is, no meg Risto Hévi a stúdióba. Katy Perry, I Kissed a Girl, Beatrice, most pedig Phil Collins, Philip Bailey-vel, az Easy Lover-ben szól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Amióta betette legújabb kolléganőnk a lábát ide a Retro Rádióba, azóta készültünk erre, beszéltünk erről, és hát most végre összehoztuk, hogy Risto Vévi ül a saját helyén egyébként.
1: Szia, jó reggelt mindenkinek!
0: Szia! Nagyon sok szeretettel köszöntelek, kicsit lehet, hogy fáradtabb vagy, mint egyébként, de akkor is áll a kérdés, amit én ilyenkor mindig fölteszek a sztár vendégeinknek, hogy kávé vagy nem kávé?
1: Kávé. Egyértelmű. Reggel kávé.
0: Határozottan reggel kávé. Köztudott rólad, hogy szeretsz főzni. Tehát menjünk vissza először annyira az időben, hogy mondjuk kössünk ki a gyerekkorodnál, és hogy vannak-e olyan ikonikus ételek, amiket a családban mondjuk a nagymamád vagy anyukád úgy készített, hogy arra azt mondtad, hogy fú, ez nekem rögtön az otthon érzés, a család, a vasárnap, a pihenés, a bármi.
1: Hát a

0: Nagymamám zöld borsó főzeléke. Az mai napig sajnos már nincs köztünk, tehát hogy amióta nincs köztünk, azóta nem találom, és senki nem tudja megcsinálni.
1: Várjál, mi volt? Tehát várjál, kezdjük zöld ott a szín, főzelék. Hogy zöld volt, vagy fehér volt? Mert ugye söken akkora rántást csinálnak, hogy már fehér a főzelék.
0: Igen, neki is fehér volt, de lágy volt, de krémes volt, olyan, tehát nem ez a, tudod, volt, van az a menzai régi, így oda csapod, és az,
1: ja,
0: az,
1: és
0: az
1: volt,
0: hanem ez egy ilyen nagyon lágy massza volt hozzá, nagyon finom volt hozzá a borsó is, és mindig azt mondta anyukám, hogy amikor csinált ő is olyat, hogy akkor megcsinálta mama borsó főzeléket, és mondtam, hogy ez semmi köze nincs hozzá, ne is próbálkozz, és mondta, hogy megvan a recept, ugyanúgy csinálja, de valamivel a mamái jobb volt. Van ez a szó az érzéssel, tudod, én ezt most már én is tudom használni, de én gyerekkoromban, vagy így, amikor elkezdtem főzni, az érzéssel szó használatát felejts el mindenkit. Nem értem. És a mamának mindig ezt mondta, amikor tanított sütni is, például a másik az a képviselő fánkja volt, amit ő a tésztát is ő csinálta, és akkor a krémet bele, de azt ugye, tehát hogy ugye van benne vaníliakrém, de hogy az ugye a tojásból, szóval csodálatos az egész, és annak a receptje is megvan, de egyikünk se tudja úgy csinálni, mint a mama. Kezded el, hogy leírta, illetve leírattattam vele elég sok mindent. Tehát amikor már ilyen nagyobb lettem, tehát így a tudatomban voltam, már nem úsztam, és készültem így az élet további dolgaira, akkor volt idő, mikor a mamával együtt laktunk, ilyen 30-as éveimben, és mondtam neki, hogy mama, akkor kezdj el írni. És akkor kérdeztem, mit? Mondom, akkor receptkönyvet írunk. És kezded el, hogy nagyon-nagyon sok receptje megvan. És de most mondok valamit, zöld borsó leves, semmi nincs benne, amire kell recept. De mégis
1: annak olyannak
0: kell lennie.
1: De magyarán akkor együtt is főztetek? Tehát te láttad, részt vettél a folyamatban, és mégsem tudod ugyanazt az ízt?
0: Hát én azt hiszem, hogy olyan, de nem olyan. Ugye én egyszer készültem, és hát nem készültem, részt is vettem a Konyhafőnök című...
1: Erről majd beszélünk, igen. VIP versenyben, igen.
0: És akkor a mamával kezdtünk el készülni, és akkor szegény mamának mondtam, hogy fiam, mama, az a helyzet, hogy ez, amit te csinálsz, ez nagyon jó, de ide nem lesz jó. Tehát ide gyors kell, rövid, itt nincs idő megfőzni.
1: Só kell. Tehát ez a tányéron is só kell.
0: És akkor így kiszedni tudod, és mondtam, hogy isteni, de hát ez hogy néz ki? És akkor annyira jó volt, hogy ugye nyilván a nagymamámmal így a tálalást is átvettük, szóval, hogy nekem ő nagyon sokat adott a kezdeti főzéseimbe, igen.
1: Már is nem egy emlék följött, úgyhogy köszönöm szépen. Nem vagyok biztos benne, hogy nem fogunk még tovább vájkálni, de hogy nem, hát rögtön majd folytatjuk is az emlékezést Risto Vivivel, aki ugye nálunk a Bocskor reggeli műsor társ műsorvezetője, Bocskor Gábor mellett, úgyhogy előbb-utóbb kiderül majd, hogy mi Évi kedvenc étele, vagy hogy mi az ő trükkje, a legnagyobb trükkje a konyhában. Beatrice, azok a boldog szép napok, most pedig ezzel folytatódik a Rádió Konyha.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, ez a Rádió Konyha, velem szemben pedig Risto Vivia megszokott helyén ül, a reggeli műsorunk műsorvezető társa, akinél már szóba jött ugye a nagymamájával való közös főzés, hogy igazából az első kanyarokat a nagymamáddal vettétek át. De aztán eljutottunk odáig, hogy konyhafőnök verseny, és hogy bizony kellett készülni. Nekem, és most ez egy ilyen saját élmény, de szerintem ez neked is ugyanígy megvan, miközben készültem a versenyre, tudom, hogy te is elmentél felkészülni séfhez, meg nem csak séfhez, henteshez, nem tudom, tehát hogy gyakorlatilag te azért próbáltad kigyúrni magad hónapok alatt. Volt egy pont, amikor kézzel készített tésztát csináltunk, és azt utána kisütöttük így hirtelen olajban, tehát nem kifőztük, hanem, és így azt mondtam, hogy Úristen, hogy én a két kezemmel csináltam valami ilyen finomat. Ez nekem egy akkora flash volt, hogy én onnantól kezdve azt mondtam, hogy nagyon muszáj. Muszáj, hogy a főzésben akkor tovább menjek ezen az úton. Neked is volt ilyen fordulópont?
1: Alapvetően én már előtte is, nekem az étkezés, nekem az étkezés az alap az életembe. Tehát aki most többet hallgat és hallja, nekem kulcsfontosságú. Tehát ez az életem központi része, az evés. És jót enni, azt szerintem nagyon fontos, hogy tudd, hogy hogyan kell elkészíteni, vagyis, hogy te csináld meg. És nyilván a konyhafőnökben sok olyan dolgot tanultam, amit egy átlag háztartásban nem használunk, vagy legalábbis igen, csak olyan használja, aki nagyon szereti a gasztronómiát. És ott olyan dolgokat tanultam, amit utána bevittem, aztán persze szépen elhagytam, mert egy idő után nem mindent tartasz meg, de nagyon sok olyan dolog, ami szerintem feldobja azt a szürke hétköznapi főzéstudást, ami nekem is volt. Nekem azt adta a konyhafőnök, hogy új dolgokat tudtam bevinni a konyhába egy ideig.
0: Mert utána nekem, mikor megbeszéltük, hogy lesz akkor ez a beszélgetés veled, akkor mondtad, hogy imádom a húsokat, a steak az egyik kedvencem, meg nem tudom. Tehát, hogy ezek már előtte is a kedvenceid voltak, csak mondjuk nem álltál neki elkészíteni?
1: Azt mondom neked, hogy előtte is a kedvenceim voltak, csak megtanultam máshogy is elkészíteni őket. Aha. De sokkal több, hogy mondjam, ez olyan dolog, hogy pörköltet lehet így is csinálni, meg lehet úgy is csinálni. A végén kapsz egy pörköltet. Két útja, vagy 10 útja van, ez ugyanolyan Rómában is bármilyen, bármerre mehetsz, egyszer odaérsz, bármilyen úton. Hogy inkább megtanultad arra, hogy téket így is lehet készíteni, meg úgy is lehet készíteni. Utána rájöttem, hogy a vajat hogy teszem rá, hogy a fűszert hogy teszem rá, hogy az a kis fokhagyma hogy kerül oda, és az mitől lesz egy kicsit még ízesebb.
0: Igen, egyébként valószínűleg ez a titka az ilyen gasztroműsoroknak, hogy az emberek szeretik egyrészt, szeretnek új ötleteket kapni, meg hát talán nyilván a sót is szeretik, abban biztos vagyok. Risto Vivivel folytatjuk mindjárt a beszélgetést a Rádió Konyhában, és azért visszatérünk majd mindjárt a napközbeni, a hétköznapok konyhájára is veled. Katy Perryvel folytatjuk zenében, I Kiss the Girl Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A beszélgető partnerem ebben az órában a Rádió Konyhában Risto Vévi műsorvezető, aki ugye Bocskor Gábor műsorvezető társa a reggeli műsorunkban. Már beszélgettünk arról, hogy a nagymamádtól nagyon sok mindent tanultál, a kedvenc íz emlékeid is hozzá kapcsolódnak. Beszéltünk a konyhafőnökös versenyzésről is. Te mondjuk simán főzöl magadnak is otthon, vagy inkább csak akkor állsz neki, hogyha valaki jön, ha nem csak magadnak főzöl, hanem barátok, vendégek, valaki beugrik, bármi ilyesmi?
1: Magamnak is nagyon szeretek főzni. Ugye nagyon, nagyon sűrű a hetem, tehát ugye én reggel rádiózom, délután, vagy nap, tehát nem délután, reggel rádiózom, rádió után egyből megyek, és ugye egy úszodában dolgozom, tehát nekem nagyon szűkös az a határidő, hogy nagyobb olyan ételeket főzzek meg, ami tehát időigényes. De mindig valamit összeteszek este, és akkor másnap az jó. De például mindig készülök a péntekre. A péntek az egy olyan nap, amikor mondjuk megadom a módját, akkor jöhet a steak. Vagy mert hogy már péntek délután nem úgy van munkám, akkor már van időm főzni. Szombatot várom, mert megyek a piacra. És akkor a piacon mindig megvan, hogy kintől mit veszek. Tehát, hogy és akkor a hétre így előkészülök. Ha mondjuk jön most már ugye a rossz idő lassan, vagyis hogy már nem lassan, hát ugye ősz van. Télen jön a húsleves szezon. Mm. Ugye a húsleves az több napig eláll. Tehát, hogy ezeket így nagyon szeretem csinálni.
0: Na, ez egyik kérdés, amit fölírtam egyébként, hogy milyen ételeket szeretsz alapvetően? Ugye azért sportolóként a kitartás, főleg abban a számban, amiben aztán az olimpiai aranyat is nyerted, elengedhetetlen, de szerintem bármilyen sport teljesítményhez elengedhetetlen a kitartás, a felkészülés, a stb. Azt szereted, amikor egy ételt sokat kell babusgatni, és ez itt most időben, térben, mindenféle módon, vagy a gyors megoldások híve, vagy gyors, kicsit improvizatív, oké, legyen, és pak, ott van az asztalon.
1: A hétköznap a gyors, de hétvégén nagyon szeretek. Tehát nagyon szeretek pepecselni vele. Aha. Igen. Tehát például nekem a kedvencem, az egyik kedvencem, és szerintem azt nagyon jól csinálom, azt még a mama is azt mondta, hogy szerintem jobban csinálom, az a hortobágyi húsos palacsinta. Ami így elsőre ugye semmi nincs benne, ugye? Mert
0: hát azért, de.
1: És képzeld el,
0: hogy már eleve a csirkepaprikást jól kell elkészíteni hozzá, nem?
1: Na és itt a lényeg, csirkepaprikás combból csinálom. Abból is, hogy a felső combból, és akkor ennek az elkészítési módja, ahogy megfőzöm, utána én lepépesítem a húst. A húst befűszerezem, azt a masszát, ami elkészül.
0: De külön a masszát is még pluszban?
1: Így van.
0: Mivel?
1: Tejföllel, só, bors, egy kis fokhagyma, tehát ilyen fűszerekkel, egy kis kömény bele, de nem durva, csak megadja jobban a, ugye kell belé egy kis szaft is még, hogy lágyabb, még lágyabb legyen, tehát egy ilyen nagyon krémes masszát kapsz, innen indul azt. Ugye ez
0: már eleve tök pepecs, nem?
1: Ez teljesen, tehát ezt úgy tudod elképzelni, hogy az egész konyha piros mindenhol, mert ugye leszeded a csontról, kiveszed a porcokat, na minden, de imádom. Ugye ez elkészül. Akkor behabarom a szószt hozzá, mert ugye van egy pörkölt alapom, amit ugye átszűrtem, tehát ez teljesen sima, és utána ezt behabarom. Na, azt is ugye házi tejfölel, nagyon fontos, nem bolti,
0: okay.
1: Igen, ezt így akartam mondani. És a vége ugye kisütöm a palacsintát. Tehát ugye a palacsinta az egy ilyen enyhén sós, de nem lehet túl sós, mert nem akarom ezt a mindenhol sós. És figyelj, ezt összeteszem, ezt leöntöm.
0: Nagyokat nyelünk.
1: Igen, borzasztó. És én nem, tehát nálam azért egy adag-adag. Tehát nagyon fontos, hogy a gasztronómia, tehát a Michelin csillag, nem ellen vagyok, de az én tányérom az egy magyar ember.
0: Nem mutatóban legyen rajta valami,
1: nem
0: ténylegesen.
1: Ott egy hortobágyival jól laksz, egy férfi kettővel.
0: Na hát már is kaptunk tőled ihletet. Bár én legszívesebben annak örülnék, hogy a hortobágyi palacsintát kapnék tőled, de talán egyszer erre is sor kerül majd. Van egy különlegesebb kérdésem is, ami szokatlan, mert azt hiszem, hogy eddig ilyen módon még nem kérdeztem, vagy nem közelítettem meg ezt a kérdést a rádiókonyhában, úgyhogy a hallgatókat is valamilyen szinten meg fogom lepni, meg lehet, hogy téged is. Risto Vévával, műsorvezető társammal folytatom mindjárt a beszélgetést a rádiókonyhában. Jöjjön Cher és az All or Nothing!

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, csodálatos filmzene, és mi pedig itt ülünk Krisztóf Évával, műsorvezető társammal, a rádió konyhában, a retro stúdióban, és egy különleges kérdést ígértem.
1: Tudom, hogy eddig ezt a vonalat nem nagyon hoztam elő a rádió konyhában, te szűzjegyű vagy.
2: Kérlek szépen, igen.
1: És alapvetően a szűzekre jellemző a precizitás, az alaposság, a felkészülés. Tehát akkor magyarán te főzni is úgy főzöl, hogy mindent kimérve szépen kikészítesz magad elé, és akkor tudod, hogy nincs kapkodás menet közben, hogy mi lenne, ha még ezt beleraknánk, meg ezt mégse raknánk bele, meg nem tudom. Vagy pedig azért van némi improvizáció is.
2: Minimálisat lehet, de nagyon jól mondod, tehát én echte szűz vagyok, tehát rám az összes horoszkóp illik, amire az van írva, hogy szűz. Én úgy főzök, mint a tévében, a műsorokban. Ki van rakva, mert én azt akarom érezni, hogy csak így beleöntöm. Oké, hogy 20 perc kell, míg beleöntöm, de én nagyon szeretek ennek előkészülni. Én nagyon szeretek előkészülni arra, hogy főzök, tehát bevásárolni. Különböző helyeken vásárolok be mindent. Tudom, most mindenki azt hiszi, hogy hol érek rá erre. Az ember mindig arra ér rá, amire
1: fontos,
2: szeretne.
1: Igen.
2: És nekem a hasam az egy fontos történet, és ezért mindent megteszek. Én úgy főzök, igen, hogy azért nagyjából mindenki van mérve, de ha érzem, hogy sótlan, akkor
1: persze nyilván.
2: De azért, tehát olyan nincs, hogy mondjuk beleteszek egy olyan fűszert, amit nem ismerek, és mondjuk azzal megbolondítanék valamit, aminek már megvan a jó receptje.
1: De várjál, akkor hogy próbálsz ki új ízeket, újdonságokat?
2: Akkor ahhoz az ételhez az a fűszer való, de mondjuk nem teszek egy általam jól működő étel, mert már nem teszek olyat, hogy mondjuk hallottam tőled, hogy tegyem bele. Mert én azt tudom, hogy az úgy jó, azt én úgy szeretem.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy mindig receptből főzöl? Akár a sajátodéból, akár valaki máséból?
2: Hát igen, egyébként igen. Hát jó, van egy csomót tudok fejből, ugye a fejreceptem.
1: Jó, nyilván, de hogy akkor mindig ugyanazokat, és ugyanúgy mész rajta végig.
2: Igen, de most van egy olyan kedves barátom, és ő is nagyon jól főz. De úristen, na hát vele nem szabad jóba lenni, mert nagyon jókat főz, és nagyon, de olyan ízesen, olyan hozzá egy kicsit a nagymamámnak a tudását. Képzétek el, a múltkor azt mondta neki, hogy itt egy receptkönyv, üres, és kérlek, írd teli. Mert olyan kalácsot tanultam tőle húsvétkor,
1: na,
2: és pont a héten hívtam fel, és mondtam neki, hogy tudod, mire vágyom? Kérdezte, hogy mire itt a nagy munkában.
1: Húsvéti kalács?
2: Mondom, húsvéti kalácsra. És mondta, hogy ne aggódj, még előtte van karácsony.
1: De miért húsvéti kalácsot nem lehet enni szeptember végén?
2: És ugyanezt mondta, de mondta neki,
1: hogy valahogy... Nevezzük csak kalácsnak.
2: Kalácsot. És akkor nem mindegy, valószínűleg hamarosan jön az ő kalácsa. Szóval, hogy nagyon sokat lehet tanulni olyan barátoktól, akiknek van ez a főzéshez való érzéke és szeretet.
1: Ne is mondd, ugye erről már többször említést tettem itt a rádióban, hogy egy horvátországi regattán jártam most is. Ennek évről évre a háziasszonya vagyok, most csak fél időre mentem egyébként, és annyira jó volt, hogy minden nap más főzött a hajónkon, és hogy teljesen más világok találkoztak, és akkor például tudom, hogy fú, hát az egyiket be fogom építeni biztosan a következő menetben, a DJ is főzött nekünk egy nagyon jó kis olaszos kaját. Persze nyilván az ott fellel lehető, egyébként éppen a hajón található alapanyagokból, de nagyon jól megugrottuk a dolgot, úgyhogy ezeket én nagyon szeretem. Folytatjuk, van még egy kérdésem Krisztóf Évához, műsorvezető társamhoz itt a rádió konyhában, ahol most viszont szóljon a KFT-vel a balatoni nyár.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Szokás szerint ráébredek, hogy úristen, elrepült az idő, ez a Rádió Konyha, ahol a mostani vendégem Risztó Véva, műsorvezető társam. Neked van-e ilyen kattanásod, amire azt mondod, hogy na, ez az én jellegzetességem a konyhában, azon túl, hogy ennyire alapos vagy?
1: Képzeld, hogy vannak fűszernövényeim, ugye a nyaram vagy a tavasztól azzal kezdem, hogy akkor fűszernövényeket, tehát a...
0: Te ezt magról akkor elkezded?
1: Nem.
0: Vagy azért veszel palántát hozzá is?
1: Palántát, de újabban azt a divatot hoztam be magamnak, hogy el szoktam menni pár napra Olaszországba, ilyen tavasz környékén, és a helyi piacról hozok haza bazsalikon palántát, saláta palántákat, tehát onnan hozom a palántákat. Már ez innentől kezdve szép a sztori, de hát az a bazsalikon más. Na és én ezeket szeretem.
0: Viszont menjünk még vissza egy picit időben. Úgy tudom, hogy miután megnyerted az olimpiai aranyat, akkor egyszerűen a hazai ízekre vágytál, rántott hús-húsleves. Ha most lenne valamilyen nagyon nagy erőpróba, például most ez a hét egész hetes utazás, turné, mégiscsak rád nagyobb figyelem került most szerintem ezzel, hogy mégiscsak bemutattak téged a nagy közönségnek ilyen módon. Milyen ízre vágytál, milyen ételt fogsz elkészíteni a hétvégén, amire azt mondod, hogy most ez az én vigaszkajám lesz, vagy ezzel fogok föltöltődni?
1: Hát húsleves mindenféleképpen.
0: Ha, ezt szerintem igen, az most alap, már többször előkerült.
1: Igen, tehát húsleves.
0: Miből készíted? Akkor legalább azt mondjuk el, hogy te az egy húsból készítetnek, vagy a híve, vagy a vegyes hús.
1: Vagy orjából szoktam, vagy egyébként bevállalom a marha húst. Nyilván más az elkészítésem, ugye abból kifolyólag, hogy ugye a marhát jóval tovább főzöd, és utána, de akkor a marha húsból utána elkezdek csinálni, ha van otthon egy megy befőtt, akkor egy megy szószt hozzá, és akkor már van a jövő hétre ételem, tehát vannak benne
0: ilyen lehetőségek,
1: de a húsleves az, tehát nálam így elindul ez a hideg, tehát ez az olyan hideg, hogy mondjuk reggel már fázom, akkor én már úgy vagyok, hogy akkor jön a húsleves szezon, ami egész télen megy, tehát majdnem minden héten főzök húslevest. Tehát húsleves rántott hússal engem bármikor, tehát hogy nekem ez egy olyan étel, az ünnepi. És tudod miért? Mert alapvetően annyira nem szeretek panírozni. Én szerintem egyik háziasszony se szeret.
0: Nem hiszem, csak megteszi a szerettei kedvéért.
1: Így van. Viszont imádom a rántott húst, meg a rántott cukkinit is, meg ezeket a rántott történeteket. Tehát én nekem az ünnepi ebéd, az otthon például az a húsleves rántott hússal.
0: És akkor tehát ez mind a mai napig?
1: Mai napig, és én ugyanúgy tudok örülni neki.
0: Hát nagyon köszönöm, hogy ezeket elmondtad. Risztó Vévát hallottuk a Rádió Konyhában, és találkozunk majd hétfőn, de hát én is egy ünnepi étek készítésre készülök. A fiam 18. születésnapi menüjében például lesz húsleves, de májgombóccal, és úgy, ahogy néhány hete az egyik riportalanyomtól hallottuk, egy sült májgombóccal, és azt is már meséltem, hogy palacsintatorta lesz, szóval megyek főzni. Úgyhogy a hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. Vágó Pirost hallották, hétfőn 10-kor jövök.

0: támogatója a tojás3xjó.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli greek. Master good.
3: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Séta?
5: Gondoltam.
6: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
2: Indulhatunk.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Hiányos energia címkékre vadásznak a fogyasztóvédők. Akadálymentes megállókat, csomópontokat ígérnek Budapesten. Szuperbója figyeli a velencei tó állapotát. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Energiahatékonysági címkéket, termékismertetőket ellenőriznek a fogyasztóvédők, ezek segítenek eligazítani a vásárlókat a fontos technikai részletekről. Most az okostelefonok, táblagépek, tévék, monitorok lesznek porondon. A tavalyi vizsgálatok lesújtó eredménnyel zárultak, mondta el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke Eitmann Norbert.
10: Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok indokolták, fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. És míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
9: A fővárosi közgyűlés elfogadta Budapest 2050-ig szóló gyalogos stratégiáját. Eszerint 4 év múlva a villamos megállók fele akadálymentes lesz, 9 év múlva pedig minden aluljárós csomópontnál biztosítják majd a felszíni átkelést is. Cél 200 új zebra, valamint biztonságosabb, úgynevezett forgalomcsillapított lakóutcák kialakítása is a fővárosban. Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Az eszköz folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletét, oxigén és sótartalmát, az algásodásra utaló jeleket, így gyorsan léphetnek a szakemberek, ha kell. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási viszonyai, az extrém hőség és a csapadék hiány miatt kifejezetten sérülékeny állapotba került a tó. Csökken a vízszint, nő a sótartalom, helyenként tömegesen elszaporodtak az algák. 3 évet kapott első fokon az a nő, aki egy füstbe ment légyott miatt zsarolt egy férfit. A neten egyeztették a részleteket, a lány előre kérte a pénzt az együttlétért, ám nem kapta meg, ezért rászállt áldozatára. Telefonon zaklatta, többször is közölte vele, megöli, ha nem fizet. A férfi megijedt, a rendőrséghez fordult. A nőt korábban már elítélték hasonló büntet miatt, most enyhítésért fellebbezett, így az ügy a debreceni törvényszéken folytatódik. Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad, 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagyon kellemes szombatot kívánok, és ugyan ebédidőben vagyunk, de beugrunk a kávéházba Charlie-val, aztán jön a No Mercy és a Where Do You Go. Önöknek addig is jó étvágyat. Kezdésnek meg itt a Culture Club. Do you really want to hurt me?

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha lemegy a nap, Orsi és Gangsta Zoli koprodukciójában. Még egy jó ideig nem fog, cserébe viszont csodálatosan ragyog. Helyenként lehet némi felhősödés, de több helyütt is azt olvastam, hogy említésre méltó csapadék sehol sem várható, úgyhogy vegyük úgy, mintha nem is említettük volna. Szóval igazán remek napunk kerekedett mára, tökéletes egy kis kinti tevékenykedéshez, vagy ha nincs semmi égetően sürgős dolguk, akkor egy kiadós sétához, kiránduláshoz. Ki kell használni az alkalmat, az ilyen szombatokat vétek a négy fal között elfecsérelni. De bármi is legyen a program, a legnagyobb slágereket mindenhová magunkkal vihetjük, és meg is tesszük. Itt lesz German Jackson és Piazzadora duettje, aztán teljes gázzal érkezik a Neoton, na meg Michael Jackson, ez a Black or White.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Hamaro 5 és Christina Aguilera, ez volt a Moves Like Jagger. Simán elképzelhető, hogy az embernek egy ilyen szép napon ilyen füttyös kedve kerekedik, nem mintha mostanában sok fütyörésző embert lehetne látni az utcákon, valahogy ez kiment a divatból, mondjuk nem tudok olyan nagy átfogó nemzetközi kutatásról, amely számszerűleg bizonyítaná, hogy teszem azt 70%-kal kevesebbet fütyülünk, mint 30 évvel ezelőtt, na de mindegy, amúgy meg miért is ne, én néha szoktam. Szeptember 26-a van Justina napja, ha van ilyen nevű hölgyismerősük, vagy éppen szülinapos a családban, baráti körben, ma is jöhetnek a köszöntők a 06-20-22-22-122-es SMS számunkra. Ebédidőben és evés közben jön meg az étvágy. Vágó Piros még az imént arról mesélt, hogy egy vitorlás fedélzetén hogyan főztek tengeri finomságokat, ezeket én is szívesen megkóstolnám. Közben meg hajozzunk el egészen Bangkokig, ahol a kikötés után vár ránk egy kalandos éjszaka is. Murray Head és a One Night in Bangkok. Bangkok.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió szőkével álmodtam Varga Viktortól. Ma is figyelünk az utakra, azért ne kalandozzunk el vezetés közben. Az M1-esen Tatabányánál az 56-os kilométernél történt egy baleset, már mindkét irányban megszűnt ugyan a forgalomkorlátozás, de még van dugó, mind a határ felé, mind Budapest felé, mindkét irányban kb. 6 kilométer. Az M7-esen Letenye felé Pákoznál két autó karambolozott, az 54-es kilométernél itt is vége a sávzárásnak, de a torlódás még több mint 4 kilométeres. Az M0-as déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon a burkolatot javítják, a 23-as és 21-es kilométer szelvények között csak a külső és a leálló sáv járható, itt is torlódásra készüljenek. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Óvatosan továbbra is, közben meg hallgatjuk a Real McCoy-t, itt lesz a Love and Devotion, és a 80-as évek egyik legnagyívűbb szerelmes balladáját, ez a Power of Love, Jennifer Rush-tól. The whisper.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, egy kis hátradőlős lazítás, Smooth Operator, Sádétól. Azért a következő órában lesznek tempósabb slágerek is, amelyek közben akár el is ringatnak. Érkezik a repülők LGT feldolgozása, és jön az Inner Circle. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Hozzák nekünk a rossz fiúkat, ez a Bad Boys!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI, az otthon nyugalma.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Oda az idei termés java, drágul a dió. 37 zsák mohával bukott meg egy furgon vezetője. Meccsvégi pogózás a Puskásban megszólalt Szoboszlai Dominik.
8: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jóval kevesebb dió termett idén, előbb a fagy, aztán az aszály vágta haza a fákat. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke szerint drágulásra készülhetünk.
9: 60-70% a terméskiesés mértéke. Ők okoztak nagyon nagy károkat, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból, előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
7: 37 egyenként 80 literes zsák ciprus mohát találtak egy kis teherautó rakterében Szabolcs-Szatmár-Berekben. Tímáron intette le a kocsit a körzeti megbízott, egyből kiderült, mit szállít. A növény Zemplénből, Háromhuta határából, úgynevezett Natura 2000-es besorolású területről származik, és hatalmas mennyiségről van szó, ezért természetkárosítás miatt indítottak eljárást az ügyben. A ciprus moha egyébként nem védett növény, viszont 15-20 év kell ahhoz, hogy környezete olyan legyen, mint a pusztítás előtt. Országszerte több mint 1700 iskola diákjai csatlakoztak tegnap a Magyar Diák Sport napjához. A Diák Sport Szövetség szerint a programokat maguk az intézmények alakították ki. Ők két aktivitást ajánlottak, 2026 méteres futást, illetve azt, hogy ezen a napon a lehető legtöbb gyermek gyalog, biciklivel, rollerrel vagy éppen gördeszkával, görkorcsolyával menjen iskolába. Az eseményt évek óta a kontinens számos országában megrendezik. Szeptember utolsó péntekje ugyanis az Európai Diák Sportnapja is. Elpártolt tőlünk a szerencse, nem elég mély a játékos keret. Marco Rossi szerint leginkább ezért vesztett 1-0-ra a magyar futballválogatott tegnap Ukrajna ellen a Puskás Arénában, a Nemzetek Ligája B divízió első fordulójában. A szövetségi kapitány úgy látja, az akarással nem volt baj, de semmi nem ment be. Szoboszlai Dominik csapatkapitánya meccsvégi tömeges lögdösődésről szólva úgy fogalmazott, ez benne van a fociban. Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad, 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, az időjárásban nagy változásra nem kell számítani, de jó most nekünk ez a szép napsütés. A slágerek terén viszont a változatosság a kulcs szó. Jön a repülők és a ringasd el magad. Eric Pritztől a Call on Me és Rick Astley. Together forever!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, azért ezt a mostanit már csak óriási jó indulattal lehetne nyárnak nevezni, de hogy gyönyörű időnk van, az kétségtelen. Szeptember vége felé battyogva nem lehetünk elégedetlenek. Míg egy esküvőre is benézünk, az üllői úti fák alatt tartják, aztán jön az Abbától a Dancing Queen, és az NSYNC is, akik kapcsán felmerült, hogy jövőre összeállnak egy nagy 30 éves jubileumi turnéra, de a fiúk gyorsan lehűtötték a kedélyeket, mondván, hogy nem fog összejönni, mert mindenki nagyon elfoglalt, és nehezen lehetne egy ilyen nagy volumenű dolgot összeegyeztetni. Lance Bass és Joey Fatone továbbra is együtt dolgoznak, a Cocktail Háborúk című műsort vezetik, melynek lényege, hogy Amerika legmenőbb és legkreatívabb mixerei csapnak össze egymással, a versenyzőknek különleges technikákkal, extrém ízkombinációkkal és látványos showelemekkel kell lenyűgözniük a zsűrit. Hát ott én is szívesen lennék zsűritag, nem mondom. Most őket hallgatjuk, már nem a mixereket, hanem az NSYNC-et. Tearing up my heart.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Jay-Z és Alicia Keys, ez volt az Empire State of Mind. Jönnek ma is az üzenetek, Krisztián Koroncóról írta, sziasztok, isteni idő van, ma ezt kihasználva az év utolsó bográcshozását beiktattuk. Egy finom gulyást főztünk, ebből az alkalomból puszilom a lányomat, Aliszt és a páromat Evelint is, akik itt segítkeznek nekem. Kedves Krisztián, egészségetekre, de azért lehet, hogy nem ez lesz az utolsó, még ne jelentsük ezt ki kategórikusan. Aztán itt egy köszöntő is. Sziasztok, az édesanyámnak ma van a születésnapja. Drága Icu, nagyon boldog 57. születésnapot kívánunk neked. Köszönjük, hogy mindig számíthatunk rád, és hogy ilyen szerető, csodálatos anya és nagymama vagy. Kívánjuk, hogy még nagyon sok boldog, egészségben és szeretetben eltöltött év álljon előtted. Sok szeretettel gratulál Janka, Márk, Csongor és Albert. Én is a lehető legjobbakat kívánom innen a stúdióból. 0620 22 22 122, ez a mi SMS számunk. Ez pedig a Queen világslágere, amelyben azt hangzik el, hogy mindent akarok, és lehetőleg azonnal. A mondás állítólag a gitáros Brian May feleségétől származik, aki ezek szerint nem szeretett sokat vacakolni a dolgokkal, mert ez volt az élet filozófiája. Ez tehát a Queen, és az I Want It All.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Rúzsa Magdi és az Éden. Mostanában sajnos elég sok olyan sztorit hallottunk, még itt nálunk az egyik kollégával is megesett sajnos nemrégiben, hogy valaki valamit beletett az italába. Régebben is voltak ilyen esetek, de most mintha megszaporodtak volna, ami egyáltalán nem jó tendencia. Magdi épp az imént a saját közösségi oldalán is felhívta a figyelmet ennek a veszélyeire. Azt írta, hogyha nem figyelt az ember akár csak egy percig is az italára, a poharára, inkább kérjen egy újat, és italt mindig csak a pultostól vagy olyantól fogadjunk el, akiben megbízunk, és tartsuk végig magunknál a kezünkben a poharunkat. Ha meg egy barátunk hirtelen rosszul lesz, ne hagyjuk magára, és szóljunk a személyzetnek, szóval vigyázzunk egymásra, én nem tudom, milyen emberek csinálnak ilyesmit, de ez nem kellene, hogy benne legyen a pakliban, sajnos mégis kénytelenek vagyunk ezt is szem előtt tartani, és muszáj szemfülesnek lenni. Ez nem azt jelenti, hogy ne menjünk soha sehova, de a legjobb, ha társaságban tesszük ezt, egymásra odafigyelve, egymást támogatva. A diszkóba már most benézünk Gloria Gaynorral, ő énekel, ez az I Will Survive.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. I Want to Know What Love Is a Foreigner-től a zseniális, utánozhatatlan Lou Gramm hangjával, aki már nagyon régen nem tagja az együttesnek, de az 50 éves jubileumra néhány koncerten vendégként színpadra lépett, sőt jövő márciusban a Las Vegas-i bulin is ott lesz, ha esetleg valaki arra felé kanyarodna majd. Jönnek most a friss hírek, aztán itt lesz velünk a Vénusz. És ön Enrique Iglesias. A Rhythm Divine-t is felteszem mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Hova? Tovább! Új irányt keresel, találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Energiahatékonysági címkéket ellenőriz a fogyasztóvédelem. 4-re emelkedett az aténi robbanás halottjainak száma. Nem lesz eső a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Energiahatékonysági címkéket, termékismertető adatlapokat ellenőriznek a fogyasztóvédők. Ezek segítenek eligazítani a vásárlókat a fontos technikai részletekről. Most az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok lesznek porondon. A tavalyi vizsgálatok lesújtó eredménnyel zárultak, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
8: Az energiacímke meglétét, megjelentéshelyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták, fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. És míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
7: Katonai fejlesztésekre 6 milliárd 600 millió eurót kap Ukrajna a béke keretből. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak a forrás felszabadításának feltételeiben. A pénzből jut az ukrán fegyveres erőket kiképző uniós misszióra, új felszerelések közös beszerzésére, illetve az uniós tagállamok Ukrajnát támogató kiadásainak megtérítésére. Egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Kijevnek fogják folyósítani. Már 4 halottja van a tegnapi aténi robbanásnak. A görög főváros turista negyedében detonáció miatt összeomlott egy épület. Környező házak és autók is megrongálódtak. 2 embert még mindig keresnek. Selyem majmot találtak annak a férfinak a kocsiában, aki tavaly egy tigriskölyköt csempészett Magyarországra. A tiszafüredi férfi autóját csütörtökön ellenőrizték Pomázon, ekkor bukkantak az állatra, amelyet egyébként magánszemély nem is tarthatna idehaza. A selyem majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be. A bíróság elrendelte a csempész letartóztatását. A tavaly talált tigris ügyében egyébként tart a nyomozás. Pablo most a Veresegyházi medve otthonban él. Ma marad a napos, néha picit felhős, száraz idő, legfeljebb gyenge széllel. A nappali 20-24 fok után késő estére általában 8-13 fokig hűl le a levegő. Észak-északnyugat felől holnap átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra kisüt. Odakint 22-25 fokot mérhetünk délután. Hét elejére majd verőfényes napsütést ígérnek, esni akkor sem fog. Délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idő 2022 legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, az ebéd időből azért már úgy érzem kifutottunk, de azért ez még mindig csak a szombat kora délután, úgyhogy elkezdjük megalapozni, felépíteni a hétvégi hangulatot, éppen ideje. Tesszük ezt a Vénusszal, Vanilla Ice-szal és Madonnával. Material Girl!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Remélem nem ez lesz a ma esti program, mármint hogy magányosan állok egy sötét udvaron, azért ennél jobbat is el tudunk képzelni, és talán a megvalósítással sem lesz probléma. Még most sem késő keresni valamit, ha éppen mehetnék-e van az embernek, gyorsan felhívni pár barátot, hát ha a többiek is pont ebben a cipőben járnak, az ilyen spontán szerveződő dolgok szoktak mindig a legjobban elsülni. A telefonálás szívszaggató aspektusait meg majd a bestiák hozzák, jön a fáj még, ha néha felhívsz, de érkezik Bonnie Tyler is, na meg a London Beat, ők már vidámabban. I've been thinking about you.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az nem újdonság, hogy Jennifer Lopez nem csak a színpadon meg a filmvásznon, hanem a divat világában is sikeres. Kedden például a milánói divathét nyitányaként rendezett Vogue World Milano gálán is ellopta a sót. Egy elképesztő 1950-es éveket idéző fekete tülből készült Dolce & Gabbana estéiben lépett fel, a nyakában pedig egy 74 karátos rendkívül ritka gyémánt nyakláncot viselt, amely korábban luxus ékszer nagydíjat nyert Monakóban. Hát én mondjuk azt se tudtam, hogy ilyen nagy díj létezik. Nekem a monakóiról csak a forma együtt eszembe, de hát nem is mozgok ilyen körökben, talán azért lehet ez. Ifjabb korában John Bon Jovi is letette a névjegyét a divat szakmában. Elmesélte, hogy látott egyszer egy Versace kampányt Madonnával, és jelezte a tervezőknek, hogy ő is szívesen részt venne valami hasonlóban. Aztán odaadtak neki egy fekete pólót és egy fekete farmert, lefotózták, és kész is volt. Aztán később Donatella Versace megkérdezte tőle, hogy lenne-e kedve egy újabb fotózáshoz. John beleegyezett, de kérte, hogy ezúttal legyen valami izgalmasabb. Gianni Versace, a nagyfőnök, meg annyit mondott neki a stúdióban, hogy rendben, akkor tessék levetkőzni. A rockstar meg ott áll teljesen mesztelenül, mire a tervező egy mintás Versace sejemkendőt tekert a derek a köré. John elmondása szerint a 30-as éveiben nagyon jó formában volt, így a képek végül fantasztikusak lettek, a magazinokban megjelent hirdetések is hatalmasat mentek, de megtanulta a leckét, hogy többet ne kérjen extravagáns dolgokat. Nekünk most az is elég, ha énekel. You give love a bad name.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Hooligans a Valmárral közösen, ez volt a Királylány. Nézzük az utakat, az M1-esen Budapest felé Bicske és Herceghalom között újabb baleset történt, két személyautó ütközött össze, a 29-es kilométernél az átterelt sáv forgalma a határ felé vezető oldal belső sávján halad, emiatt mindkét irányban torlódik a kocsisor. Az M0-ás déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es felé a burkolatot javítják, a 23-as és 21-es kilométer szelvények között csak a külső és a leálló sáv járható, itt is torlódásra készüljenek. A 47-esen pedig Hódmezővásárhely és Székkutas között súlyos baleset történt, a 185-ösnél félpályán már megindult a forgalom. Óvatosan, türelmesen vezessenek. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Egy legendás duettel megyünk most tovább, Stevie Wonder és Paul McCartney, Sem rohannak sehová, mi se tegyük. Ez az Ebony and Ivory.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Another Day in Paradise, az idén 75 éves Phil Collins-tól, aki elárulta, hogy sokkal jobban érzi magát, mint az elmúlt években bármikor, és dobolni már nyilván nem fog, de vannak ötletei, sőt, kész dalai is a fiókban, úgyhogy ha az egészsége engedi, hallhatunk majd tőle még újdonságokat is. Állunk elébe, jöhet bármikor. A filmnek meg forognia kell tovább, az első emeletnél is. És itt lesz még a Liquido. Sőt, Elvis Presleyt és a 4F Clubot is hallgatjuk, úgyhogy érdemes lesz velem tartani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Drágább lesz a dió, mert gyenge volt a termés. Heves esőzések sújtják Bangkokot. Itthon egyelőre nem számíthatunk csapadékra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jóval kevesebb dió termett idén. Előbb a fagy, aztán az aszály okozott kárt a fákban. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, drágulásra készülhetünk.
8: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
7: Országszerte több mint 1700 iskola diákjai csatlakoztak tegnap a Magyar Diáksport napjához. A Diáksport Szövetség szerint a programokat az intézmények maguk alakították ki, két aktivitást ajánlottak, 2026 méteres futást, illetve azt, hogy ezen a napon a lehető legtöbb gyerek gyalog biciklivel, rollerrel vagy éppen gördeszkával, görkorival menjen iskolába. Az eseményt évek óta a kontinens számos országában megrendezik, szeptember utolsó péntekje ugyanis az Európai Diáksport napja is. Katasztrófa sújtotta övezetnek nyilvánították Bangkokot. Tájföld fővárosában tegnap és tegnap előtt folyamatosan zuhogott, több mint 30 centi eső hullott. A víz elárasztotta az utcákat, ezreket kellett kitelepíteni. Az emberek most megrohamozták a boltokat, a térségben ugyanis további esőket jósolnak a meteorológusok. Ismét látogatható a római Kolosseum. Az ókori amfiteátrumot 3 napra bezárták egy halálos munkabaleset után. Szerda hajnalban egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben lezuhant a második szintről és meghalt. Az ügyben 8 ember ellen indult vizsgálat. A történtek miatt mintegy 80 000 látogató nem jutott be előre megváltott jegyével a Kolosseumba. Az érintettek visszakérhetik pénzüket, vagy más időpontot választhatnak. Ma marad a napos, néha picit felhős, száraz idő, legfeljebb gyenge széllel. A nappali 20-24 fok után késő estére általában 8-13 fokig hűl le a levegő. Észak-észak-nyugat felől holnap átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra kisüt, odakint 22-25 fokot mérhetünk délután. Hét elejére majd verőfényes napsütést ígérnek, esni akkor sem fog, délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, adjunk egy kis lendületet ennek a szombat délutánnak, hiszen már itt járunk a közepén. Forogjon a film az első emelettel, aztán szavak helyett tettek, jön Elvis Presley és a Little Less Conversation, és Taylor Dane-nel kezdünk. Ez a Tell It To My Heart.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Balatoni láz az nem csak a nyári hónapokban a nagy forróságban lehet, ilyenkor ősszel is érdemes ellátogatni a tó partjára, akár bringázni, akár túrázni, vagy esetleg finomságokat kóstolni. Ez a hétvége meg aztán tényleg ilyen gasztro őrület. Szüreti napok Tihanyban, Tapolcán van Pisztráng és Borfesztivál, Zamárdiban meg a vadételek kerülnek terítékre, természetesen itt is a legfinomabb balatoni borok kíséretében, és mindezek mellé még ilyen szuper idő is kerekedett, sőt a vasárnapunk is ilyen lesz, úgyhogy akár még egy napra is érdemes elugrani. Persze nem csak a Balatonnál lehet részünk, fantasztikus őszi élményekben az ország bármely részén találhatunk kedvünkre valót. A legnagyobb slágereket viszont itt találják nálunk a Retro Rádióban, itt lesz velünk Samantha Fox és az I Only Wanna Be With You, aztán jön még a Happy Gang és Cher, ez a Strong Enough.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Can't Fight the Moonlight, Leanne Rimes-tól. Továbbra is jönnek az üzenetek, Mike egy egészen érdekeset írt. Ő tegnap egy bevásárlóközpontban futott össze egy lánnyal meglehetősen szokatlan körülmények között. A lánynak ugyanis valaki ott neki szaladt, és hát megfájdult a karja. Ő segíteni akar, de csak annyit tudott ott zavarában kinyögni, hogy akkor szóljon valakinek, aki ott dolgozik. Majd mindenki ment a dolgára, de hát annyira gyönyörű volt ez a lány, hogy Mike egyszerűen nem kapott szikrát, és most szeretné megtalálni őt. Hát, hogyha ez a kedves lány hallgat minket, és emlékszik az esetre, meg Mike-ra, és még szimpatikus is volt neki, akkor végül is ezt meg tudjuk oldani. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. De van itt más is. Sziasztok! Az én édesanyám Manya ma 70 éves, az unokám pedig Lotti, aki ma töltötte a 8-at, Isten éltesse őket sokáig. És van még, sziasztok, szép napot kívánok a férjemnek, Kozma Tamásnak, szeretnék kérni egy szép szülinapi számot, ma ünnepli a 61-et. Én is sok boldogságot kívánok, hát mi más is jöhetne akkor, mint maga a boldogság, a Felicita Albánóval és Robina Powerrel.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Szerelemről szó sem volt, a Zanzibár igen szép kis nyári turnén van túl. Tegnap zárták a májustól szeptemberig tartó kört Dunaföldváron, de azért még egy koncert egészen biztosan lesz idén, egy budapesti buli november végén. Arra is mindenkit szeretettel várnak Terecskei Ritáék. Holly Johnson, a Frankie Goes to Hollywood egykori legendás frontembere sem ült a babérjain az elmúlt hónapokban, hiszen épp 40 éve jelent meg a Frankie Goes to Hollywood debütáló albuma, a Welcome to the Pleasure Dome. Ezt jó néhány jubileumi koncerttel meg is kellett ünnepelni, csupa nagyszabású show, sajnos csak az Egyesült Királyságban, de olyan illusztris helyeken, mint például a londoni Royal Hospital Chelsea, ami valóban kórház volt valamikor, most inkább egyfajta bentlakásos intézmény a rászorulóknak, különösen a veterán katonáknak, és a kertrészt nyaranta nagy rendezvényekre kiszokták adni, hogy ezzel is bevételhez jussanak. Egyébként csodaszép környezet, nem véletlenül kedvelik mind a fellépők, mind a koncertlátogatók. És Holly Johnson persze a saját szólós lágereiből is válogat, ez meg kötelező darab, Americanos, szól itt a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Egy Guns N' Roses mindenképpen ildomos mára, hiszen ma van a kiváló színésznő Linda Hamilton szülinapja, a Terminátorban ő játszott a Sarah Connort. Arnold meg már akkor nagy rajongója volt a zenekarnak, és ő javasolta, hogy legyen benne a zenéjük a második részben, sőt, Arnold a You Could Be Mine videóklipjében is szerepelt. A szemfülesek meg azt is kiszúrhatták, hogy amikor a filmben a Terminátor megy be a kórházba, a kezében egy doboz vörös rózsát tart, aztán ezt kinyitja, és abban van még a puska is. Szóval meg is van a Guns N' Roses. Jópofa kis utalás, és a Terminátor 2 szerintem a mai napig minden idők egyik legjobb sci-fi akciófilmje. Jönnek most a friss hírek, aztán a Hip Hop Boys.

0: Shaggy és Raven, és az In the Summertime.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfa kulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retrorádióban.
7: 5 milliárd forintot csoportosítottak át laktanyák felújítására. Eddig 4 halottat találtak az összeomlott aténi ház romjai alatt. Holnap is süthet majd a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus közösségi oldalán kifejtette, több mint 30 helyszínen mintegy 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be. Felújítottak mosdókat, tantermeket, körleteket és a legénységi épületeket is. Babavizek minőségét ellenőrizte a Nébih a Supermenta program keretében. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta megfelelt, egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalma miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
8: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratóriumi vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
7: Már 4 halottja van az aténi robbanásnak. A görög főváros turista negyedében tegnap összeomlott egy épület, a tragédiát valószínűleg gázrobbanás okozta. A házban egy idős házas pár élt, az egyik lakásban pedig 4 amerikai szállt meg. A mentőegységek előbb egy fiatal nő, majd egy férfi holttestét találták meg. Később újabb 2 halottra bukkantak. 2 embert továbbra is keresnek. A robbanásban 3 megsérültek, a környező épületek és autók is megrongálódtak. 37 egyenként 80 literes zsák ciprus mohát találtak egy kis teherautó rakterében Szabolcs-Szatmár-Berekben. A rendőrök tímáron intették le a járművet. A növény Zemplénből, Háromhuta határából, úgynevezett Natura 2000-es besorolású területről származik. Az ügyben természetkárosítás miatt indítottak eljárást. Holnap észak-észak-nyugat felől átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra előbújhat, az esernyőkre nem lesz szükség. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, a levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved, az égre esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet, és péntekig nagyjából ilyen marad az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, teszünk még hozzá a szombat délutáni hangulathoz, de nem csak mennyiségileg, hanem a minőséget és a feelinget is szem előtt tartjuk. Jön a Hip Hop Boys, aztán a Train és a Drive By, meg a Pet Shop Boys egyik mesterműve. It's a Sin.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Aut Csilla és a szép emlékű Szolnoki Péter. Kedden volt 2 hónapja, hogy elment a Bombon együttes fantasztikus énekese. A dalai, a hangja megmaradnak nekünk, a filterek meg mindig aktuális és csodálatos darab. A Ricky Poveri nemrég járt nálunk, és még mindig megvan bennük a tűz, na meg a Sanremo-i dalfesztiválok utánozhatatta a hangulata, úgyhogy ők is sorra kerülnek mindjárt a Hulevudán szével, de itt lesz még Cserháti Zsuzsa és Charlie is egy Porsche-s száguldással, és maradva az olaszoknál, de más műfajnál, már itt is van az Eiffel 65 98-as szuper slágere, az Eurodance abszolút csúcsa, amely meghódította a listákat Londontól New Yorkig. Ez a Blue.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Adam Lambert és a What Do You Want From Me. Őt azért James Blunt-tal összekeverni nem igazán lehet. Adam az az igazi, extravagáns típus, James meg inkább a lágyabb, akusztikusabb pop balladáiról ismert, de egy helycserét ők már ketten végrehajtottak még 10 évvel ezelőtt az X-Factor Ausztrália 8. évadában. James Blunt volt az egyik állandó mentor és zsűritag, aztán a csatorna a következő szezonra frissíteni akarta az egész műsort, úgyhogy hivatalosan Adam Lambertet kérték fel, hogy vegye át James Blunt helyét a zsűriben, de emiatt persze nem volt harag köztük. Blunt jövő márciusban Budapestre érkezik, és erre a fantasztikusnak ígérkező koncertre itt a Retro Rádióban is lehetett jegyeket nyerni, ezt most csak azért mondom, mert Ildikó egy picit aggódik, nem kell, természetesen meg fogod kapni, kedves Ildikó, de ezen kívül is vannak itt üzenetek. Atesz küldte, hogy szerdán végre személyesen is találkozhatott Pécset Bocskor Gáborral, Risztovévivel, meg az egész csapattal, úgyhogy ez nagy élmény volt neki. Hát Atesz, pontosan ezért vannak ezek a jó kis turnék. És jött egy köszöntő is, sziasztok kislányunknak, Kuszik Tiffanynak szeretnénk nagyon sok boldog születésnapot kívánni, sok szeretettel apa, anya és bátyus. 0620 22 22 122, ez a mi SMS számunk, ő pedig Belinda Carlisle.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, az AD Stúdió és a nyári eső. Egy kis őszi már volt a héten, bár a következő napokban úgy néz ki, nem lesz ennek folytatása, pedig még jól jönne. Ennyi még nem mondhatjuk, hogy jól átáztatta volna a földeket. Zuhogó esőben vezetni senki sem szeret, ettől most nem kell tartani, és gyorsan körül is néztem, de csodák csodájára nem érkezett semmiféle hír balesetről, extra fennakadásról. Tessék továbbra is körültekintően, hogy így is maradjon. 0620 22 22 122, ez a mi SMS számunk. Egy gyors autóba, meg Tracy Chapman is bepattan, hogy maga mögött hagyjon mindent, hogy teljesen új életet kezdjen. Ez szól most. Fast Car, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Prince Ital, Joe és a United, Mark Wahlberg, akkor még Marky Mark közreműködésével. Azért nem semmi karriert futott be azóta, hogy fehér nemű modell meg rapper volt, most meg Hollywood egyik legkeresettebb sztárja. Friss info, hogy folytatás készül az Uncharted című kincsvadászos kalandfilmhez, és Wahlberg mellett Tom Holland is visszatér. Nekem bejött az első, szóval jöhet az újrázás. Nálunk meg újrázik Demjén Ferenc.
1: És ez most kell.
0: És az OMD is. Szól a Pandora's Box itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöldborsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
2: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Automata mérőbója figyeli a Velencei tó állapotát. Újabb egzotikus állatot hozott be a tigris csempész. A felhők mellett napsütés is jut holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Okostelefonok, táblagépek, televíziók, monitorok, energiahatékonysági címkéit, termékismertetőit ellenőrzik a fogyasztóvédők. A tavalyi vizsgálatok lesújtó eredménnyel zárultak, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
9: Az energiacímke meglétét, megjelentéshelyét, formai tartalmi követelményeit, illetve a termékismertető alaplapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerre, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták, fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. És a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
8: Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Az eszköz folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletét, oxigén és sótartalmát, az algásodásra utaló jeleket, így, ha kell, gyorsan léphetnek a szakemberek. Az elmúlt évek szélsőséges időjárása, az extrém hőség és a csapadékhiány miatt a tó kifejezetten sérülékeny állapotba került. Sejem majmot találtak annak a férfinak a kocsiában, aki tavaly egy tigriskölyköt csempészett Magyarországra. A tiszafüredi férfi autóját csütörtökön ellenőrizték Pomázon. A kismajomnak nem voltak papírjai jelölése, és magánszemély amúgy sem tarthat idehaza ilyen állatot. A fehér pamacsos sejem majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be most karanténban van. A bíróság elrendelte a csempész letartóztatását. A tavaly a lakásán egy drograzzián talált tigris ügyében is tart a nyomozás. A Pablónak elnevezett nagymacska egyébként a Veresegyházi medve otthonban él. Horrorfilmek jelmezeit és kellékeit állították ki Los Angelesben. Az amerikai múzeumban különböző tárgyak láthatók, például a Halloweenből vagy a fűrészből. De nem maradt ki a válogatásból Freddy Krueger, Michael Myers vagy Chucky sem. A gyűjtemény egyik legrégebbi öltözéke Lugosi Béla köpenye az 1931-es Drakulából. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után gomoly felhők születhetnek, emellett észak-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a fátyol felhőzet, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak, esni nem fog. A szél észak-nyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, 22-25 fokot mérhetünk délután. Hét elejére majd verőfényes napsütést ígérnek, esni akkor sem fog, hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, még van egy közös óránk ebből a szombat délutánból, lesz minden, ami ilyenkor kellhet. Romantika Demjén Ferenccel, buli hangulat a Sugar Babes-szel, és jön az OMD is, sőt, még Bécs is bejelentkezik telefonon. Falcom és a We Are The Calling.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tegnap megvolt, amiről a hét elején már ejtettem szót, egy különleges koncertre került sor a kőszegi Szüret elnevezésű rendezvényen, amely egyben fúvós zenekari találkozó is. Tegnap este a legendás Bikini Dalok szólaltak meg Dénagy Lajosékkal közösen, de például gitár nélkül, ugyanis Kőszegváros fúvós zenekara játszotta a jól ismert slágereket. Szerintem Lajos sem élt még át ilyet, de ki is tették már a teljes, csaknem 80 perces koncertet a közösségi oldalukra. Mielőtt végleg elmegyek, csak dolgozni ne kelljen, adj helyet magad mellett, ezt jól felpörgették, meg nehéz a dolga a katonának, szóval volt ott minden, és a közeli helyeken is megszólalt, ezt mindenki együtt énekelte Lajossal. Fantasztikus élmény lehetett ott a helyszínen, de mondom, érdemes megnézni a videót, még úgy is lútbőrös az egész. Ebből lehetne csinálni egy egész sorozatot, majd meglátjuk, bár azt írták, hogy egyszerű és megismételhetetlen alkalom volt. Minden esetre nem akármilyen zenei teljesítmény, hiszen teljes fúvós zenekarra áthangszerelni ezeket a dalokat nem egy egyszerű feladat, pláne ilyen minőségben. Nagy gratuláció mindenkinek, aki részt vett benne. A nagy közös zenélés egyébként Kőszegen ma és holnap is folytatódik. Mi meg megyünk tovább Lionel Richievel, itt lesz a Hello, hallgatjuk Máté Pétert és Diana Kinget is. Ez az I Say a Little Prayer for You.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Nelly és Kelly Rowland és a dilemma. Fura módon itt Nelly a férfi, Kelly meg a hölgy, de hát ennyi idő után ez már akkora dilemmát talán nem okoz. A megjelenésekkor kissé összezavarodtam ugyan, de hát jól tudjuk, hogy az amerikaiaknál egy nő is lehet mondjuk Joe, egy férfi meg akár Tracy, szóval nem csoda, ha egy kicsit megkavarodik az ember néha. Joan Jettnél ezzel nincs gond, mondjuk a hangja nem éppen az a csilingelő szoprán, de ahhoz a dögös, zsigeri zenéhez, amit ő annyira jól csinál, nem is passzolna. Ide ez a karcos, vagány orgánunk kell, és az igazi rock'n'roll hozzáállás. Így hiteles, és ez kell nekünk itt szombat délutára is. I love rock'n'roll!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a United és a végső vallomás, hallottam már úgy is, hogy a végső állomás. Könnyű összekeverni a szavakat, bár az utóbbi ugye egy horrorfilm széria, amelynek legutóbbi része tavaly került a mozikba, és olyan sikeres volt, hogy a stúdió már be is rendelte a következőt, az már szám szerint a hetedik lesz, szóval mehet tovább a borzongás. Az ír énekesnő Enya is nagy filmrajongó, meg hát elénekelte a Gyűrűk ura főcímdalát, a May It Beat, de volt, hogy a Tolkien által teremtett tünde nyelven is dalolt, az különösen érdekes volt. Viszont egy nagy hibát ő is elkövetett karrierje során, annó visszautasította James Cameront, a rendező ugyanis őt kérte fel, hogy írjon és énekeljen is dalt a Titanichoz. Erre nemet mondott, a dicsőség így Celine Dioné lett, de azért ennyi a karrierje sem tört derékba ettől. Itt viszont kétségkívül angolul halljuk őt, mégis van benne valami furcsa, szinte nem e világi. Ez az Orinoco Flow.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Kettős Szívfájdalom, Cukero és Paul Young jó voltából, ez volt a Szentzóna Dona. Én ezzel köszönöm meg a mai figyelmet, de a folytatás is remekbe szabottnak ígérkezik, hiszen menetrend szerint érkezik a három kívánság. Tempósan a Yellow-val kezd majd Tibi bácsi, mi meg holnap délután 2-kor újra találkozunk. Jurásek Balázs vagyok, további remek szombatot a Retro Rádióval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benu App nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benu App-ban.
1: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Mentős is érintett volt a dulakodásban a magyar-ukrán meccsen. Rengeteg eső árasztotta el Bangkokot, itthon viszont vagy egy hétig nem számíthatunk csapadékra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán kifejtette, több mint 30 helyszínen mintegy 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be. Felújítottak mosdókat, tantermeket, körleteket és legénységi épületeket is. Mentős is érintett volt a magyar-ukrán mérkőzésen kialakult dulakodásban. A hazai labdarúgó válogatott tegnap 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás Arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának nyitó fordulójában. A mérkőzés hosszabbításában egy ukrán játékos megkapta második sárgalapját és kiállították. Ezután tört ki a csetepati a két csapat játékosai között. A mentőszolgálat közölte, a rendezvény egészségügyi biztosításában résztvevő egyik kollégájuk is bekapcsolódott. A történteket eljárás keretében vizsgálják, egyéb részleteket nem közöltek. A babavizeket ellenőrizte a Supermenta program keretében a Nébi. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott, de egy termék a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalma miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
6: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratóriumi vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők kápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
5: Katasztrófa sújtotta övezetnek nyilvánították Bangkokot. Tájföld fővárosában csütörtökön és pénteken folyamatosan zuhogott, több mint 30 centi eső hullott. A víz elárasztotta az utcákat, ezreket kellett kitelepíteni. Az emberek most megrohamozták a boltokat, a térségben ugyanis további esőket jósolnak a meteorológusok. Holnap észak-észak-nyugat felől átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra előbújhat, az esernyőkre nem lesz szükség. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, a levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved, az égre esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet, és péntekig nagyjából ilyen marad az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsi

0: itt van Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, kezdjük akkor a mai műsorunk, amely ez mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk. Tehát a Roxette együttes dalával induljon a műsor. Hello!

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Gábor. Halló Gábor, üdvözöllek, szeretettel halljuk akkor az elsőt.
3: Jó estét kívánok, akkor az első lenne Desire-től.
2: Második.
3: Egy Hungária.
2: És harmadik.
3: Egy Sissi Kecs.
2: Hát továbbra is hallgasd a Retro Rádiót.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság

0: 0-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyes legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Ildikó, ki elmondja a három előadót. Háló Ildikó, halljuk akkor az elsőt.
3: Igen, szép, jó napot Tibi bácsi. Akkor szeretném küldeni a kedves férjemnek. És
2: a másodikat.
3: Az észúbbét, azt szeretném küldeni a kollégáimnak.
2: És a harmadikat.
3: Az egész
2: alányban. Nagyon jó kérések, jó zenék, menjenek akkor.

0: legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Ilonka.
3: Igen, halló, jó napot kívánok. Két szomszédasszonyomnak, az egyiknek a piramist, a Turnent, és a harmadikat pedig a szüleimnek küldeném szeretettel, az pedig az NSYNC-től legyen egy jó kis dal, jó?
2: Köszönöm szépen, jelentkezett, menjenek a dallok, kezű csókolom.
3: Rendben, viszont.

0: 0620 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Livi, első.
3: Hello, az első előadó Madonna, a második Michael Jackson, a harmadik legyen Ricky Martin.
2: Köszönjük szépen, Livi, a továbbra is legyél retro rádió hallgató.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Drágább lehet tavasztól a dió. Sóval töltött zacskóban próbáltak mobilokat bejutatni egy budapesti börtönbe. Felhős napos idő várható holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jóval kevesebb dió termett idén. Előbb a fagy, aztán az aszály okozott kárt a fákban. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek, drágulásra készülhetünk.
3: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
2: Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és a 4 kártyát sóval töltött zacskóba rejtették, a csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át kedden a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak, krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. A sorkatonaságról nyílik kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A jövő szerdától látható tárlat azzal foglalkozik, mit jelentett a katonai szolgálat az egyének és családjaik számára, mondta el Kemecsi Lajos főigazgató. A fővárosi intézményt egyébként évente körülbelül 400 ezren keresik fel. Ismét látogatható a római Kolosseum. Az ókori amfiteátrumot 3 napra bezárták egy halálos munkabaleset után. Szerda hajnalban egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben lezuhant a második szintről és meghalt. Az ügyben 8 ember ellen indult vizsgálat. A történtek miatt mintegy 80 ezer látogató nem jutott be előre megváltott jegyével a Kolosseumba. Az érintettek visszakérhetik pénzüket, vagy más időpontot választhatnak. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után gomoly felhők születhetnek, emellett észak-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a fátyol felhőzet, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak, esni nem fog. A szél észak-nyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, 22-25 fokot mérhetünk délután. Hét elejére majd verőfényes napsütést ígérnek, esni akkor sem fog, hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival itt a Retro Rádióban.

0: wait for something more. Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
2: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
1: A vonalban
3: Kati. Háló, Kati.
4: Igen, itt vagyok. Abbától szeretnék kérni egyet. Kovácsitól szeretnék egy számot. És szeretnék kérni Mr. Presidenttől egy számot.
3: Köszönjük szépen, Kati. Továbbra is hallgasd a Retro Rádió.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kíván

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden
0: legnagyobb slágereivel. Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Luca, Luca, halljuk akkor az előadókat.
3: Igen, jó napot kívánok, Tibi bácsi. Backstreet Boys, Neoton Familiát, Nenát.
2: Köszönjük szépen, menjenek a dalok, Luca.

legendás előadók, legendás műsorvezetők. Ez a Retro Rádió, és benne a három kívánság. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: that.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
2: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
1: A vonalban.
3: Misi. Halló Misi, itt vagy, halljuk az első előadó nevét.
4: Szervusz Tibi bácsi, Varda Miki.
3: Második.
4: Egy Altavir számot kérnék, hogyha lehetne. Az pedig egy nagyon jó kis Rolling Stones kis jó kis rockos számot, hogyha lehetne.
3: Köszönjük szépen, menjenek a dalok, jó szórakozást! Dús,

0: 0620-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden
0: együtt. Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Peti, ki lenne az első, Peti?
3: A Gombeidenbettől.
2: A második,
3: a itt tudjunk.
2: És a harmadik.
3: Csücsülittól valamit.
2: Köszönjük, Peti, továbbra is hallgasd a Retro Rádiót. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie, Mutiny on the Bounty, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Sajnos műsorunk végéhez értünk, Zoli Balátom nevével búcsúzunk a viszontlátásra jövő szombaton, és most énekelje egyik kedvencem Donna Summer a viszonthallásra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Energiahatékonysági címkéket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Horrorfilmek kellékeiből nyílt kiállítás Los Angelesben. A felhők mellett napsütés is jut holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A kata széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány, egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is rendeznék. Emiatt a kata havi adóját is emelni kell. Az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék. Okostelefonok, táblagépek, televíziók, monitorok energiahatékonysági címkéit, termékismertetőit ellenőrzik a fogyasztóvédők. A tavalyi vizsgálatok lesújtó eredménnyel zárultak, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Az energiacímke meglétét, megjelentéshelyét, formai tartalmi követelményeit, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták. Fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. Míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
2: Sejem majmot találtak annak a férfinak a kocsiában, aki tavaly egy tigriskölyköt csempészett Magyarországra. A tiszafüredi férfi autóját csütörtökön ellenőrizték Pomázon. A kismajomnak nem voltak papírjai, jelölése, és magánszemély amúgy sem tarthat idehaza ilyen állatot. A fehérpamacsos sejem majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be most karanténban van. A bíróság elrendelte a csempész letartóztatását. Horrorfilmek jelmezeit és kellékeit állították ki Los Angelesben. Az amerikai múzeumban különböző tárgyak láthatók, például a Halloweenből vagy a Fűrészből. De nem maradt ki a válogatásból Freddy Krueger, Michael Myers vagy Chucky sem. A gyűjtemény egyik legrégebbi öltözéke Lugosi Béla köpenye az 1931-es Drakulából. Holnap észak-északnyugat felől átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra előbújhat, az esernyőkre nem lesz szükség. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, a levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved, az égre esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet, és péntekig nagyjából ilyen marad az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Kellemes szombat estét kívánok minden retro rádió hallgatónak. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és már is hozom minden idők legnagyobb slágereit. Hozom azokat a nótákat, amelyeket Önök az elmúlt évtizedekben megszerettek, szívükbe zártak, és

Nagyon kellemes és nagyon szép szombatestét kívánok mindenkinek. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és már is indul a ma esti Fergetek Party. DJ Hori alátette. No, ne tessék félreérteni semmit. Amit ő csinált, az mindösszesen annyi, hogy ilyenkor önökkel együtt hallgathatom azt a fantasztikus dalt és azt a hangzást, amit annak idején a Warner stúdióban együtt kikevertünk, hiszen ennek a dalnak én vagyok az egyik szerzője. Tartsanak velünk! Indul a Fergetek Party itt a mai Retro Rádió műsorban. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok. Tudom,

Nagyszerű és fantasztikus szombati napot kívánok mindenkinek. Michael Jackson csodálatos nótájával 1987-ből megyünk tovább. Ez lesz a Bed. Remélem velünk tartanak. Éjfélig vár mindenkit az önök kedvenc táncműsora, a Fergetek Party.

Sara Perket Hiamo, óriási sláger, a Milán szurkolók kezdték el énekelni egyébként a stadionban, és onnan terjedt el Európa minden szegletébe. Hihetetlen, hasonló egy picit a jelenség, mint Korda Gyuri bácsiék és a reptér. Valamiért a fiatal generáció is felkapta, és énekli ezt a dalt tulajdonképpen mindenhol, helytől és időtől teljesen függetlenül, de mi itt a Retro Rádióban megyünk is tovább, mert hogy hazatérünk Magyarországra és becsöngetünk, jön a generál, és a csöngesbe hozzám jó barát itt a Retro Rádióban. A dolog érdekessége, hogy Révész Sándor, aki énekelte ezt a dalt,

Megyünk tovább itt a Retro Rádióban. Jön a Bananarama, amely egyébként egy ismert dal volt már akkoriban is, hiszen a Karate Kidben ez volt az egyik legtöbbet játszott nóta, aztán később többen feldolgozták, például az Ace of Base, és lett hatalmas sláger. Jöjjön a Bananarama és a Cruel Summer itt a mai Fergetekben.

Jaj, de szeretem ezt a dalt. Tessék elképzelni, 20 évvel ezelőtt olyan volt az éjszakai élet, hogy funky zenét kértek az emberek, és funky zenét lehetett játszani minden egyes klubban. Persze mindig annak örülünk, ami éppen van. Most éppen egy kőkemény muzsikának, mégpedig Ausztráliából. Jön az AC/DC, mégpedig 1979-ből a világ egyik legismertebb rock himnusza. A dal címe, ugye már nagyon sokan tudják, ez a Highway to Hell, itt a mai Fergetek Partiban.

Széle gyönyörű, It's a Beautiful Life, és megint egy világsztár itt a Retro Rádióban, aki egyébként meg is szólal vasárnap, sőt egy órás interjút adott nekünk. DJ Boborról vagyon szó, aki érkezik majd Magyarországra ide hozzánk, de most jön az Everybody, itt a Fergeteg Partiban.

0: és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Program indul a műtéti várólisták csökkentésére. A babavizeket ellenőrizte a Nébi. A következő egy hétben nem nagyon jön majd eső. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még idén elindul a 10 milliárd forintos program a várólisták csökkentésére. Erről is beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter elmondta, elsőként azokon a területeken intézkednének, ahol a legtöbbet kell várni, például a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtéteknél. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán kifejtette, több mint 30 helyszínen mintegy 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be. Felújítottak mosdókat, tantermeket, körleteket és legénységi épületeket is. Mentős is érintett volt a magyar-ukrán mérkőzésen kialakult dulakodásban. A hazai labdarúgó válogatott tegnap 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B-divíziójának nyitófordulójában. A mérkőzés hosszabbításában egy ukrán játékos megkapta második sárgalapját és kiállították. Ezután tört ki a csetepati a két csapat játékosai között. A mentőszolgálat közölte, a rendezvény egészségügyi biztosításában résztvevő egyik kollégájuk is bekapcsolódott. A történteket eljárás keretében vizsgálják, egyéb részleteket nem közöltek. A babavizeket ellenőrizte a Supermenta program keretében a Nébi. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott, de egy termék a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalma miatt elbukott a teszten, tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
3: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratóriumi vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
2: Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után gomoly felhők születhetnek, emellett észak-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a fátyol felhőzet, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak, esni nem fog. A szél észak-nyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, 22-25 fokot mérhetünk délután. Hét elejére majd verőfényes napsütést ígérnek, esni akkor sem fog, hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Ez így igaz, mert hogy a Retro Rádióban szólnak minden idők legnagyobb slágerei, és ilyenkor szombaton este a Fergete Partiban a legtáncolatos dalok érkeznek sorban. Innentől 9 órától már mixben hozom minden nótát, amelyet Önök megszeret.

Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit, kellemes és nagyon szép szombatestét mindenkinek. Nagyon sok felé juthattunk el és járhattunk az elmúlt hetekben. Jártunk a miskolci pikniken, Kisnánán falunapon, a gyömrői városünnepen, Kenese napján DJ Ászok programban, és a város napon, bár én inkább alsó, vagy legjobb esetben felső vagyok az Ásztól még messze, de egyébként nagyon jó hangulatú, és nagyon kedves buli kerekedett Balatonkenesén. Majd 23 óra 30-kor, tehát 11:30-kor János Somorjai városnapokon zártunk. Óriási színpad, óriási tömeg, és nagyon-nagyon kedves fogadtatás. És még a gyömrői városnapról egy mondatot hadd szóljak. Az volt a legizgalmasabb abban a rendezvényben, hogy mikor elkezdtem, nulla ember állt a színpad előtt, és azt láttam, hogy csak jönnek, jönnek és érkeznek a népek, és egyre többen lettek, és az a hatalmas tér meg is telt 15 percen belül körülbelül, úgyhogy mindezekért nagy-nagy köszönet jár, és hadd hívjam fel mindenkinek a figyelmét Kisnána településre, ez a Mátrában található, tessék elképzelni, a főtéren egy vár van, de egy rendes vár, tehát olyan, amilyet gyerekkorunkban elképzeltünk várnak, van hozzá templom, bástya, mindenféle falak, még víz is van körbe, hogy ne tudjanak bemenni az ellenségek, de van híd, kőhíd, úgyhogy azon bármikor besétálhat mindenki, de egy nagyon helyes, nagyon kedves település, csodálatos emberekkel, annyira jól éreztem magam, szép, kora őszi napsütésben, és táncolt mindenki délután 4 óra 30 perckor, és ez volt a legnagyobb dolog ebben. Köszönöm, hogy ma is, most is velünk, velem tartanak. Ez itt a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak. Mi ott vagyunk mindenhol, kollégáimmal, Tibi bácsival, ott vagyunk Bétót Lászlóval, Abaházi Csabival, Pirossal, Dénes Tomival. Szóval mindenki, aki a Retro Rádióban is dolgozik, nagyon sokszor módot talál arra, hogy valóban és élőben találkozzunk önök.

0: órája is a végéhez ért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ez a fél idő egyébként ebben a műsorban. És a következő két óra is mixben hozza minden idők a legnagyobb slágereit. Köszönöm önöknek, ha velünk töltik ezt az időt. Autós hallgatóinknak kívánom, hogy nagyon kérem inkább, hogy nagyon figyeljenek, nagyon vigyázzanak egymásra. Mert ahogy szoktam mondani, mindenkit hazavárnak. Hogy engem is hazavártak, Ausztria legnyugatibb csücskéből indultam el pénteken hajnalban. Úgyhogy megérkezzek egy megbeszélésre a Balaton felvidékre, aztán onnan egy fellépés, és onnan még egy, és eme utolsó volt az a bizonyos hajdúszoboszlói városnap, vagy város szezon záró, így hívják ők ott, és nagyon-nagyon jól sikerült, rengeteg ember volt, de tényleg ameddig a szemem lát. Mindig azt hiszem, hogy akár a Balatonon, akár pedig mondjuk a Tiszatónál, vagy hajdúszoboszlón, vagy bármely ilyen tipikus üdülőhelyen addig van élet, amíg vannak emberek, már úgy értem, hogy üdülők. Nos, hát ez nem így van most már, vagy legalábbis én nem ezt tapasztalom. A Balatonon is, Kenesén is nagyon-nagyon sokan voltak, és ugyanígy hatalmas tömeg várt bennünket, fellépőket a hajdúszoboszlói eseményen is. Egyébként ajánlom mindenki figyelmébe az ország összes üdülőhelyét, hát azzal, hogy most véget ért klasszikus értelembe véve a szezon, attól még a hotelek ott állnak, az éttermek várják önöket, és nagyon-nagyon jó járni ezt a gyönyörű országot. Tudom, majd nagyon sokan külföldre vágynak, de higgyék el nekem, itthon is rengeteg a látnivaló.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Drágább lehet majd a dió, mert gyenge volt a termés. A baleset után 3 nappal megint kinyitott a római Kolosseum. Felhős napos száraz idő várható holnap.
4: Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jóval kevesebb dió termett idén. Előbb a fagy, aztán az aszály okozott kárt a fákban. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek, drágulásra készülhetünk.
5: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőség és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
3: Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és a 4 kártyát sóval töltött zacskóba rejtették, a csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át kedden a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak, krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. A sorkatonaságról nyílik kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A jövő szerdától látható tárlat azzal foglalkozik, mit jelentett a katonai szolgálat az egyének és családjaik számára, mondta el Kemecsi Lajos főigazgató. A fővárosi intézményt egyébként évente körülbelül 400 ezren keresik fel. Ismét látogatható a római Kolosseum. Az ókori amfiteátrumot 3 napra bezárták egy halálos munkabaleset után. Szerda hajnalban egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben lezuhant a 2. szintről és meghalt. Az ügyben 8 ember ellen indult vizsgálat. A történtek miatt mintegy 80 ezer látogató nem jutott be előre megváltott jegyével a Kolosseumba. Az érintettek visszakérhetik pénzüket, vagy más időpontot választhatnak. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap észak-észak-nyugat felől átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra előbújhat, az esernyőkre nem lesz szükség. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, a levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet, és péntekig nagyjából ilyen marad az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: És ez a leghallgatottabb rádió a Retro Rádió maga, és minden szombaton, illetve pénteken este is várja önöket a Fergetek Party, ahol az első órában egy válogatással kedveskedünk mindenkinek, majd az utolsó 3-ban mixben jönnek a legnagyobb slágerek.

0: Akkor ez rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, hamarosan folytatjuk a mixet itt a Retro Rádió szombat esti fergetek partiában. Szeretném gyorsan elmondani hallgatóinknak, hogy aki keres bennünket, elérhetők vagyunk. Tulajdonképpen szinte minden felületen, aki akár a Facebookot használja, akár az Instagramot, vagy a TikTokot, mindegyiken, vagy a Retro Rádió és a fergetek parti oldalakon található címeken, mindegyiken ott van az információ, ott vannak a dalok, ott vannak a beszámolók, a rendezvényekről, a műsorokról, mindenről, amit önök keresnek, és amiért keresnek és kutatnak, illetve követnek bennünket. Mindezekért köszönet jár, de menjünk tovább, folytatódjék a mix itt a Retro Rádióban.
1: A szürke ház falakra rá

0: valahol alszik már egy apró.
1: Ez a Fergeteg Party DJ Dominikkal.
2: Minden idők legnagyobb bulislágerei mixben a Retro Rádióban.

0: Ez volt a Retrorádió Fergetek Pati című műsorának mai harmadik órája, ami azt jelenti, hogy az utolsó 60 perc néhány másodpercen belül el is kezdődik. Kívánok továbbra is kellemes rádióhallgatást mindenkinek, köszönöm, hogy velünk vannak, köszönjük a rengeteg üzenetet, írjanak, várjuk, hogy mit írnak nekünk, mi pedig ígérjük, hogy válaszolunk is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: És nem csak a leghallgatottabb, hanem szerintem a legizgalmasabb is, de ez nyilván szubjektív. Viszont hallgatóink velünk vannak, és tényleg óriási mennyiségben és számban érkeznek az üzenetek hozzánk, a kedves mosolyok és a szívecskék is.

utolsó órája és az utolsó mixnek a közepén járunk körülbelül. Márkony Attila, DJ Dominik vagyok, és nagy köszönettel tartozom mindenkinek, s hadd ajánljam a hallgatók figyelmébe a Fergeteg Party műsor után a vasárnap délelőtti sztársávot, ahol például Révész Sándorral hallhatnak majd egy hosszabb beszélgetést, illetve DJ Bobo, a Eurodance egyik legnagyobb alakja áll rendelkezésünkre, vagy állt, mert ezt már rögzítettük korábban, és megbeszéljük vele a világ nagy dolgait, ő egyébként készül majd Magyarországra is érkezni nem olyan sokára, de várjuk még Thomas Anderst és még nagyon sok más olyan szereplőt, akik majd Magyarországon megmutatják, hogy miért szerettük annyira a 80-as, illetve a 90-es évek hangulatát, és nem feledkezünk el a korábbi évtizedekről sem. Hallgatóink itt mindig vitatkoznak, én meg mindig rosszul érzem magam olyankor, hogy miért ez vagy miért az a retro, van akinek az 50-es évek, másoknak 2013, de mindegy is ez, mert én azt gondolom, hogy ezek mind jó zenék, illetve vannak rosszak, de azokat pedig mi sem játsszuk itt a Retro Rádióban. Szokták mondani, kétféle zene van, jó és rossz. Tartsanak velünk, jön a folytatás itt a Retro Rádióban.

0: Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsorának mai adása. Köszönöm, hogy együtt tölthettük itt a Retro Rádión minden idők legnagyobb slágereivel ezt az elmúlt 4 órát. Köszönöm, hogy a péntek és a szombat így zökkenőmentesen zajlott. Kívánok mindenkinek továbbra is nagyon kellemes éjszakát, akik úgy gondolják, sikeres éjszakájuk legyen. Többieknek pedig jó pihenést, akik most épp az ágyat választják. Nem az iménti szempont kivételével, minden más esetben igaz ez a megállapítás. Holnap pedig újra találkozunk, várok mindenkit 10 órakor a társában Horinak, Attilának, valamint Rolinak köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és a munkájukat. Nagyon sokat tettek bele ebbe a mai műsorba is. Holnap pedig újra találkozhatunk velük is. Búcsúzik a házigazda Várkonyi Attila, DJ Dominik, és ahogy nagymamám mondta, ne feledjék, minden jóra fordul, csak egészségügyre.
1: Ez a Fergeteg Party DJ Dominikkal.
2: Minden idők legnagyobb bulislágerei mixben a Retro.

Ez a Fergetek Party DJ Dominikkal. Minden idők legnagyobb buli slágerei mixben a Retro Rádióban. We fell in love as the leaves turn

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

még veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. I'm holding on your